0: Műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Indítsuk a júniust, és így a nyarat jó ízű, új stílusú dalokkal Budapest környékéről, méghozzá most is a Szegről. Az első összeállításban szlovák dallamok csendülnek fel, s az utána következő címe a Gödöllői Vár Fegyháza dombon van. A muzsikusok Samu Zoltán és zenekara, az énekes Liska Veronika, akik elkötelezett lokálpatriótaként a Csatangoló Tánccsoport és Hagyományőrző Egyesület tagjaival mindent megtesznek azért, hogy Isaszeg zenei hagyománya fennmaradjon, sőt, a település lakói büszkén énekeljék a dalokat.

0: felesége.
1: Az előbb hallott prímás Samu Zoltán tagja volt a Banda nevű csapatnak, akikkel 6 éve jelentették meg Száll az ének szájról szájra című albumukat. Erről szólnak katonadalok, s aztán a banda másik prímása Pálházi Bence muzsikál zenekarával egy Galgamenti rendet.

kismagyarországi, isaszegi és galgamenti, javarészt új stílusú dalok után következzenek Őrkőd, majd Táncházban című műsorunk végén Száz Csávás dalai. Őrkői lassút, rományost és csingerállást Pálházi Bence bandája előadásában hallunk, aztán a fiatal Bajkó zenekar húz cigány hallgatókat és csingerállást Száz Csávásról.

Nem véletlen, hogy mind az őrkői, mind a szárcsávási repertoár oly népszerű a fiatal táncházas zenekarok között. Táncházban című műsorunk végén a Bajkó zenekar nem csak a szászcsávási táncdallamokból ad ízelítőt, de az ottani híres többszólamú éneklésből is. Mivel műsoridőnk lassan lejár, én már a munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor és adásmenedzserünk Dészabó Ágota nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Moldvai Csángó asszonyok úrnapi énekével köszöntöm a kedves hallgatókat az ünnep hetében. Biztos csodálkoznak, hogyan lehet az, hogy ezek a magyar anyanyelvű klízsei asszonyok latinul énekeltek. Ennek van egy szomorú magyarázata. Ugyanis a mélyen vallásos moldvai magyarok sokszori kérésük ellenére századokon át nélkülözték a magyar papokat. A régi magyar nyelvű egyházi énekeket sokszor csak maguk között énekelhették, a templomban pedig latinul folyt a mise, latin nyelvű gregorián énekekkel. Mit tehettek mást, ezeket is megtanulták és énekelik a maguk módján. Kallós Zoltán és gyűjtőtársai 1993-ban ezért tudták magnószalagra venni ezt az úrnapi éneket is. Most vasárnap lesz úrnapja a katolikus egyházban az oltári szentség ünnepe a 13. század óta. Az egyházi tanítás szerint az oltári szentségben Jézus testét és vérét vesszük magunkhoz az áldozáskor. Erről énekelt 2005-ben Bejci Józsefné Hittaller Anna előénekes a Vasmegyei Perenyén Meggyesi S. Norbert gyűjtőnek.

Az úrnapi liturgia elmaradhatatlan része a körmenet, amelynek hagyománya a barokkorban erősödött meg. Különösen háborúk, járványok, természeti csapások a száj idején remélték ettől a hívek a helyzet jobbra fordulását. A középkorban alakult ki az a szokás, hogy a körmenet útvonalán 4 oltárt állítottak fel, föléjük sátrakat emeltek, amelyeket zöld gallyakkal, virágokkal ékesítettek. Az oltár elé a földre virágokat, kakukkfüvet hintettek. Budapest közelében néhány sváb és szlovák településen, például Budaörsön, Budakeszin, Pilisvörösváron, Csömörön, az úrnapi körmenet útvonalát a hívek pompázatos virágszőnyeggel díszítik. A virágszőnyeg készítés a 18. század végén az itáliai Genzánóban vált szokássá, innen terjedt el Európa szerte. A Buda környéki falvakban valamikor a 19. század folyamán honosodott meg, és azóta is töretlenül él. Egy úrnapi ének következik az 1676-os kájoni énekeskönyvből, a Zeneakadémia népzenei tanszékén végzett énekesek előadásában népi gyűjtésű dallamon. Kobzán kísér Apró Anna.

Una média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Ποιο κτέχω θα σ' άλλο τούτο.

chaque défense à los autos. Marche par la terre.

0: Is the start of the latest Savant Gunner.
1: Ez csak álmos, ma már mi rég volt, ez vissza többé úgy se jön. Ha néha

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádió.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

paciente.

0: a cigányjal.
1: Dankó Rádió Budapesten FM 100,8 a Magyar Zene Rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár. Holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. Idehaza jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A Tisza párt szerint a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását. A tiszteletdíjak 40%-os csökkenése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének. Az indítványt a tervek szerint a Fidesz és a KDNP is megszavazza majd. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, Szepezdi Zsuzsanna pedig az országos gyógyszerészeti intézet vezetője, derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. Hegedű Zsolt a posztban arról számolt be, hogy megkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. A tárcavezetőt mások mellett a két leendő tisztségviselő, valamint Vokó Zoltán, a népegészségügyért felelős államtitkár is elkísérte. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, közölte a kultúráért is felelős miniszter. Tarz Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. Már lehet jelentkezni a Dériné program országjárás és Vándorszínház programjára. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni, a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklór műsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kaptak. A program célja, hogy az ország minél több településére eljussanak az értékteremtő produkciók. Meghirdették a Bolygóbarát ízek honlapját, a kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakoznak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, amelyet június 18-án tartanak. A békési holtágaknál folytatódik a szúnyogírtás, a meleg száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció, a rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Végül a várható időjárásról. Jelenleg 10 és 18 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 16-18 fokot mérnek. A Duna-Tisza közén, valamint a Tiszántúlon helyenként még borult az ég, és elszórtan esik az eső. Később arrafelé is felszakadozik, csökken a felhőzet, és többnyire napos idő valószínű. Futó záporok a keleti tájakon napközben előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 23 és 29 fok között alakul.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora hajtó.

0: mit akartam mondani?
1: Derűs napot, jó reggelt kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket egy új nap, 2026. június 2-án, kednek reggelén. Hajdú Tibor vagyok, Fóti Tamás hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő a munkatársam. Ma 10 óráig töltjük a reggelt együtt. Érdekes friss információk mellett ma is kiváló muzsikát hallhatnak a Dankó Rádióban. Nótákat, musical, operett részleteket, örökzöldeket, népzenét. Nézzük is a kínálatot, hogy mit ajánlhatok ebből az órából, és kezdjük most az operettel. A Csárdás királynőből Lukács Anita és Vadász Zsolt felvételét hallhatják a Húzzat csak ki világos Virradati című dalt nem sokára. A nóták között lesz majd Csárdás, Leszakítják a rózsát a szagáért, Kovács Apollónia énekel, Gyönyörű hallgató, Az álmodó tiszapart, Buda Árpád énekel, az örökzöldek között pedig Charlie Skandináv éjszakák című slágerét is játszom majd. Megnézzük, hogyan alakul az időjárásunk, lesz-e még csapadék, vagy lesz-e további fölmelegedés, lesz majd névnapos köszöntés, ez egészen bizonyos, és a híres születésnaposokról is készítünk egy rövid összeállítást, majd az óra második felében. Hamarosan kalendárium elsőként Szalai László előadásában az Itt a tavasz című nóta. Tartsanak ma is velem, derűs napot, jó reggelt!

csapodát. Hunc utamája, zuzzá, csomfa vagy, már is akkor dítját majd, ha fagy. Így veled, édes rózsám, Isten!

0: 4 perccel múlt 4:07, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 1793. június 2-án kezdődött a jakobinus diktatúra, a francia forradalom legvéresebb, radikális szakasza, a Robespierre által vezetett politikai csoportosulás, a belső válságok és a külső háborúk megfékezésére, konkrétan nyers terort alkalmazott. Szintén június 2-án, 1944-ben, a II. Világháború végén a szövetséges légierő pusztító bombatámadást intézett Szolnok és Debrecen ellen, rá egy évre pedig ezen a napon mutatták be a II. Világháború utáni első magyar filmhíradót. Ránki György Pomádé király új ruhája című operáját 1953. június 2-án mutatták be, 1953-ban pedig ezen a napon koronázták meg Londonban II. Erzsébet brit királynőt, aki 2022-ben bekövetkezett haláláig uralkodott, és ő az Egyesült Királyság történelmének leghosszabb ideig hatalmon lévő uralkodója. A MÁV 1984-ben ezen a napon állította le az utolsó magyarországi gőzvontatású személyvonat forgalmát, 2014-ben pedig első János Károly spanyol király, aki 75 óta uralkodott, lemondott a trónról fia Fülöp herceg javára. Vissza a jelenbe, a Dankó Rádióban Buta Árpád énekel, a nóta címe Álmodó Tiszapart. Jónás Géza és zenekara kísér ezen a felvételen a prímás, idősebb Sárközi Lajosuk.

0: čokoláňo na něškej veci cázny, júle sláňu pasí na kredi dňázny.
1: Holnap újabb hideg front érkezik, és marad a csapadékos idő nagyjából vasárnapig. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Ma azonban áthelyeződik a csapadék és a felhő a keleti ország részre, és ott is lassan-lassan megnyugszik majd az idő, maximum egy-egy futó zápor alakulhat ki. A Dunántúlon ugyanakkor már napos időre ébredhettek az ott élők. Ma 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. Ma, június 2-án névnaposaink a következők. Amélia, Blondína, Pető és Rézmán, fő névnaposaink pedig az Aniták és a Kármenek, az Anita a héber eredetű Anna spanyol változatának, illetve a szintén spanyol Juanita névnek becézett alakja, jelentése pedig Isten kegyelme, vagy kegyelem, kellem, báj és kecsesség. A Carmen pedig spanyol eredetű, és a mi asszonyunk rövidülése. Boldog névnapot kívánok! Minden ünnepeltnek Charlie Skandináv Éjszakák című felvételével szeretnék kedveskedni most.

0: Egy perc múlva 3:47, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: Kezdjük a sort Szád Márkival, aki 1740-ben született ezen a napon. A köztudatban, mint bomlott elme, illetve ilyen erotomán, pszichopata személyiség vonul be, valószínűleg korának meg nem értett zsenie lehetett, az ő nevéből ered ugye a szadizmus szavunk is. Korának kiemelkedő filozófusa volt amúgy, az anarchizmus és a szexuális szabadság, szabadosság egyik úttörője, aki az elfojtott vágyak kiélésének szükségességét hangsúlyozta. Amúgy élete során, képzeljék el, 5 különböző rezsim is börtönbe záratta, köztük volt a már említett jakobinus diktatúra, mely ezen a napon vette kezdetét Franciaországban, de 15. 16. Lajos Napóleon, majd végül 18. Lajos is börtönbe záratta, pedig ez idő alatt nem kevés változás történt a közgondolkodásban. Szintén június 2-án született Katona Lajos néprajzkutató, filológus, irodalomtörténész, a 19. század végi magyar néprajztudomány iskolateremtő egyéniségéről beszélhetünk, 1862-ben született. A rendkívül sikeres színpadi szerző író Szomori Dezső 1869-ben. Szintén ezen a napon született Szapári Erzsébet, a Yad Vashem, azaz a világ igaza kitüntetés birtokosa. Ő a Magyar-Lengyel Menekültügyi Bizottság elnöke volt, lengyel és zsidó embereket mentett, arisztokrata származású hölgy. 1904-ben született Tarzan megformálója Johnny Weissmuller, szintén június 2-án született Karinthy Frigyes fia, Karinthy Márton édesapja Karinthy Ferenc, Kossuth Díjas író, újságíró 1921-ben, Vürce Ádám, Munkácsy Díjas grafikus művész, érdemes művész 1927-ben, rá egy esztendőre sokunk nagy kedvence, Kovács Erzsi, énekesnő, a magyar tánczene egyik meghatározó alakja, és szintén június 2-ai születésű Charlie Watts, a Rolling Stones dobosa, ő 1941-es, Koltai Gergely, Kossuth Díjas zenész, zeneszerző, a Kormorán alapító tagja szintén. Ezen a napon ünnepel neki is, és természetesen önöknek is, kedves születésnaposok. Minden jót kívánok, Isten éltesse önöket. Jó egészséget! Anna Eliza és Paganini kettősét, Lehár Paganini című operettjéből önöknek játszom most a folytatásban. Kalmár Magda és Gulyás Dénes énekel, a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát Sebestyén András vezényli.

Nagy is napot, jó reggelt kívánok, lassan 7 óra, kapcsoljuk a Kossuth Rádió reggeli krónikáját. Előtte a Pannonia együttes elvételét játszom, a Radics Béla muzsikájában némi nemű nyomokat találhatunk Csajkovszki diótörőjéből, a dal címe is ezt viseli. A következő zenei óra csárdással indul majd, szegény asszony fia vagyok, énekli Mészáros András, ifjabb Sárközi Aljos és zenekar a kíséretével. Tartsanak velem továbbra is!

0: Műsorajánló.
1: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
3: 7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 2-án kedden, a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról.
5: A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét.
4: Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. Mondjuk a részleteket. Jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A beterjesztő Tisza párt politikusa az igazságügyi bizottság tegnap ülésén azt mondta, a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását. Császár Attila összeállítása.
6: Jelentősen csökkenni fog a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, közölte Magyar Péter az RTL-nek május 23-án adott interjújában. A miniszterelnök hozzátette, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, amit megfejelnek a képviselői költségkeretek csökkentésével is.
7: Egyetértek azzal, hogy bármilyen képviselői fizetéscsökkentést javasolnak, meg fogunk szavazni, ezen nem újon.
6: A Fidesz képviselőcsoportjának vezetője egy hete már jelezte a parlamentben, a Fidesz és a KDNP frakciója is megszavazza az indítványt. Gulyás Gergely ugyanakkor arra figyelmeztetett, az önkormányzatok a tervezett bércsökkentés komoly működési problémákhoz vezethet.
7: Az önkormányzatoknál, hogyha nem lesznek olyan tisztviselők, akik vállalják azt, hogy egy-egy település ügyeit intézik, mert olyan alacsonyak a fizetések, akkor abból az önkormányzati rendszer fogjanak kárát látni.
6: A parlament honlapján május 28-a óta olvasható a Bújdosó Andrea és Kalászdi Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés, amely a KSH adataira hivatkozva írná elő a tiszteletdíjak jelentős 40%-os csökkentését, de a tervezet egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavágna.
8: A lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal, az irodabérletre fordítható költségek 52%-kal, a képviselők munkáját segítő alkalmazottakra fordítható keret pedig 30%-kal csökkenne.
6: Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában Kalászdi Kerekes Kinga előterjesztő arról is beszélt, hogy a képviselők számára meg fog szűnni a hazai és külföldi mobiltelefon térítés, illetve a budapesti képviselőket a jövőben nem illeti meg a 2500 kilométerig érvényes üzemanyagkártya sem. A tiszás politikus a megtakarítás mellett az átláthatósággal indokolta a törvényjavaslat benyújtását. A fideszes képviselők a bizottságban is jelezték, nem zárkóznak el a csökkentéstől, bár álláspontjuk szerint a képviselői juttatások mértéke eddig sem volt kirívó az unióban. Tagállami szinten, tették hozzá, az csak a 22. helyre lenne elegendő.
9: Hallhattuk korábban nyilatkozatokból és a sajtóból, hogy adott esetben a polgármesterek tiszteletdíját is csökkentenék.
6: A Mi Hazánk politikusa Apáti István szerint az eljárás akkor lett volna elegáns, ha a pártok, a frakciók és pártalapítványok állami támogatását is újra szabályozná a Tisza párt.
10: A fürdővízzel együtt nem kellene kiöntani a gyereket, főleg meg nem az egész óvodát.
6: Bár korábban a miniszterelnök a polgármesterek bérének csökkentését is kilátásba helyezte, az Igazságügyi Bizottság előtt a Tisza frakció vezetője leszögezte, hogy ebben a javaslatban nincs ilyenről szó.
11: Nincs szó sem országgyűlési hivatalának a dolgozóinak a
8: béréről, sem pedig a polgármesterek béréről.
6: Bújdosó Andrea számszerűsítette azt is, hogy a változtatásokkal együtt a teljes csomag mintegy 25%-os megtakarítást eredményezhet az országgyűlés hivatalának.
11: Fogunk egyeztetni, azt tudom mondani.
6: A parlament hétfői napi rendelőtti vitájában Magyar Péter a Mi Hazánk felvetésére azt válaszolta, sem a szakmai szervezetek, sem pedig a polgármesterek körében nincs egységes álláspont a kérdésben. A miniszterelnök azt ígérte, a módosító javaslatok benyújtása előtt további egyeztetéseket folytatnak majd.
12: 187 igen szavazat.
6: A parlament végül úgy döntött, az indítványt a házszabálytól történő eltéréssel vitatja meg, a zárószavazást pedig jövő hétfőn tartják.
4: Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök.
5: Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csak nem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára.
13: 4,4 milliárd euró kohéziós forrás válik elérhetővé, amelyet közlekedésre, egészségügyre, szociális beruházásokra, környezetvédelmi programokra, valamint a magyar kis- és középvállalkozások támogatására is fordíthatunk. További 2,2 milliárd euró szolgálja a felsőoktatást, kutatásfejlesztést. A megállapodás része az is, hogy több milliárd eurónyi korábban már megvalósított, vagy jelenleg is folyamatban lévő beruházást európai uniós forrásokból fogunk tudni elszámolni. Ez azt jelenti, hogy több ezer milliárd forintos mozgástér keletkezik a várhatóan meglehetősen rossz állapotú magyar költségvetésben.
4: Csak nem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program.
5: Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. Emellett megnyílik az út a Horizon Európa kutatási együttműködésekhez is.
4: A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széleskörű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter.
5: Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Fontos szempont az is, hogy a jövőbeni katarendszer megfelelő társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságot adjon.
4: Magyar Péter miniszterelnök alaptörvénymódosítást kezdeményez, miután a köztársasági elnök a lemondásra felszólító határidő lejárta után sem távozott hivatalából. Súlyog Tamás szerint a tervezett lépés személyre szabott jogalkotás, amely alkotmányos válsághelyzethez vezethet. Közben az országgyűlés tegnapi ülésén több ellenzéki politikus is aggályát fejezte ki az ügyben. Részletek Zilai Zsuzsannától.
14: A kormányfő május 31-ig adott határidőt a köztársasági elnöknek, hogy távozzon hivatalából. A határidő másnapján, hétfő reggel Magyar Péter ismét tárgyalt a köztársasági elnökkel.
15: Én felszólítottam a mai napon is Súlyog Tamást, hogy adja vissza a magyar embereknek a lehetőségét, adja vissza a lehetőséget, hogy újra lehessen valódi vezetője Magyarországnak, a magyar köztársaságnak. Én pontosan azért jöttem ma ide, hogy ne üzengessünk egymásnak, hanem mondja elő is az álláspontját, és elmondtam én is az álláspontomat.
14: A miniszterelnök az egyeztetés után bejelentette, ha Súlyog Tamás nem mond le önként, akkor a kormánypárt megkezdi az eltávolításához szükséges alaptörvénymódosítások kidolgozását.
15: Tájékoztattam az elnök urat, hogy az alaptörvény szerint több lehetőség is van a köztársasági elnök leváltására. Benne van a mai alaptörvényben is a megfosztási eljárás, de mi pontosan a köztársasági elnöki hivatal védelme érdekében, annak a megmaradt tekintélyének védelme érdekében nem ezt az eljárást fogjuk választani, módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
14: Hangsúlyozta, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását már korábban kezdeményezte miniszterelnökként. Súlyog Tamás még a határidő lejárta előtt közölte, nem mond le, és megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult helyzetről.
16: Eskümhöz híven, a hatalmi ágakkal együttműködésben továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet.
14: Nem tehet eleget a kormány felszólításának, azaz nem távozik hivatalából, az alaptörvény betartására és betartatására tett esküjének megfelelve, erősítette meg az államfő a hétfői megbeszélést követően közösségi oldalán. Súlyog Tamás szerint a kormány most személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az alaptörvényt. Hangsúlyozta, ez a folyamat alkotmányos válsághelyzethez vezethet, amely mélyíti a társadalmi megosztottságot, károsítja a magyar demokrácia nemzetközi megítélését, ami hatással lehet például a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is. Közben az országgyűlés hétfői ülésén a Mi Hazánk mozgalom elnöke kijelentette, Magyar Péter nem teheti meg, hogy elmozdítja a köztársasági elnököt, és nem építhet diktatúrát. Torockai László Magyar Péter azon vádjaira, hogy Súlyog Tamás több fajsúlyos ügyben sem szólalt meg az elmúlt hónapokban úgy reagált, hogy ezt a korábbi köztársasági elnökök sem tették meg.
17: Mindig mindenki pontosan tudta ebben az országban azt, hogy tetszik-e nekünk, vagy nem tetszik-e nekünk a köztársasági elnök, egy alkotmányos demokráciában olyat nem lehet tenni, amit ön csinál.
14: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője úgy vélekedett, hogy nem Súlyog Tamásról szól a vita, hanem a magyar közjogi rendszer stabilitásáról. Rétvári Bence szerint a Lex Orbán után most a Lex Súlyog jön, amely szintén személyre szabott jogalkotás.
18: Önnek itt a parlamentben több mint kétharmados többsége van. Óriási felhatalmazása van. Minden jogszabályt el tud fogadni. Mindent, amit a törvénymódosításokon át akar vinni, azt meg tudja tenni. Az alaptörvényt is tudja módosítani. Miért akarja ön Súlyog Tamást és a többi közjogi tisztségviselőt ennek ellenére is eltávolítani?
14: A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogyan az új kormány és annak vezetője a köztársasági elnökhöz viszonyul. Gulyás Gergely a közösségi oldalán azt mondta, alkotmányos demokráciában nem képzelhető el, hogy egy köztársasági elnököt erőszakkal eltávolítsanak hivatalából.
19: 1990 óta mindig a hivatalban lévő köztársasági elnök döntött arról, hogy hivatalban marad-e vagy távozik, ezt alkotmánymódosítással, a joggal való visszaéléssel, a jogszabályok értelmezésével, visszameges hatályú döntéshozatallal nem lehet kikényszeríteni. Ha ilyen útra téved az új kormánytöbbség, akkor már most nyugodtan kimondhatjuk, hogy azt a felhatalmazást, amit kapott, azt rosszra használja.
14: Súlyog Tamást még 2024. februárjában választotta meg az akkori országgyűlés köztársasági elnöknek. A jelenlegi szabályok szerint megbízása 2029. március 4-éig szól.
4: Torockai László, Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök.
5: Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Torockai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Magyar Péter kijelentette, hogy korábbi felesége nem érintett az ügyben, de azt kérte, hogy a bizottság találja meg Völner Pál főnökét, hogy az embereknek el tudják mondani, hogy mi zajlott 10-15 éven keresztül.
4: Súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult.
5: A sérült mentése több órán keresztül, mint egy 140 hivatásos tűzoltó és önkéntes mentőszervezetek bevonásával zajlott. A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított eljárást.
4: Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra.
5: Az óceánjárón áprilisban jelent meg a vírus. A hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza. A WHO jelenleg 13 igazolt fertőzést tart nyilván. Hárman meghaltak, a legénység tagjai azóta is karanténban vannak. A vizsgálatok szerint a vírus az egyik utassal kerülhetett a fedélzetre.
2: Autós percek.
5: Az Útinform tájékoztatása szerint élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain. Telítődnek a sávok az M3-ason, 60 és Bakk között, valamint az M0-ás csomóponttól befelé. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassulásra lehet számítani. Már sokan haladnak az M6-os autópálya érdi szakaszán a 20-as és a 18-as kilométer között. A 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába.
4: Budapest információkkal folytatjuk.
20: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten balesetben sérült gépjármű veszteg el a Szél Kálmán téren a Krisztina körútnál a Margit körút felé a külső sávban. A Szilágyi Erzsébet fasor irányából is útszűkületre kell készülni. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén. A befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körútat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig. Telített az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakasza az Egér úttól és tovább a Budaörsi út is. Kovács Botond, BKK Info.
2: Időjárás jelentés.
5: Napközben mindenütt felszakadozik, csökken a felhőzet, és többnyire napos idő valószínű. Futózáporok a keleti tájakon még előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad. Délután 23-29, késő este 16-21 fok között alakul a hőmérséklet.
4: Ez volt a Krónika 7-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
2: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Erős napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják. 2026. június 2-a, kedd van, 2 perccel múlt 4:48, a mikrofonnál Hajdú Tibor. Jó étvágyat kívánok, hogyha most reggeliznek. Kiváló muzsika szól mellé, Piros Alma Csüng az ágon, Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László előadásában hallgatjuk meg ezt a csárdást. Hegedűm, hegedűm, énekli majd Tolnai András. Hallhatják majd egyik legszebb népdalunk a Csitári hegyek alatt feldolgozását, Andor Éva és Simándi József zseniális tolmácsolásában. Az örökzöldek között pedig Zorán Romantika című slágere is felcsendül. Lesz majd kirándulás egy újabb településre, nagyjából 20 perc múlva. Az óra végén pedig dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval kalandozunk a páva nyomában. Elsőként jöjjön a Vándordal, előadója Besenyei Ferenc. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

Szoktuk gyakran mondani, amikor 60-as, 70-es évekbeli dalokat játszunk, hogy időutazás, ami történik, és ez így is van, de is napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Csak ugye az érdekessége az, hogy abban az időben utazik vissza ilyenkor az ember, amit valamilyen módon megélt, megtapasztalt. Hát akkor miről beszéljünk, ha több mint 100 esztendős felvételeket hallgatunk, vagy legalább 100 esztendős felvételeket, az már időutazás a négyzeten. Ez egyszerre talán multidézés és ismeretszerzés is, hiszen mi nem éltünk abban az időben, viszont kihalljuk belőle, hogy egy letűnt világ hogyan élte meg az érzelmeit, hogyan szerettek, veszítettek, reménykedtek, vagy vigasztalódtak az emberek, amikor még mondjuk nem volt internet, nem volt az a rohanás és zaj, amit mostanában megtapasztalhatunk, és talán emiatt is van egy sajátos lelki hatásuk, a régi sercegés, az egészen különlegesen megformált dallamok, akár az éneket figyelembe véve is, mintha lelassítaná bennünk az időt, olyan, mintha egy pillanatra ki tudnánk szállni a mai nap állandó sürgetéséből. És talán azért is hatnak mélyen, mert kiderül belőlük, hogy maga az emberi lélek alig változott, hiszen ugyanúgy fájt a szerelem, ugyanúgy hiányzott valaki, és ugyanúgy vágytak a boldogságra 100 esztendővel ezelőtt is. Márkus Alfréd, Harmat Imre szerzeménye forog most a folytatásban. Egy ilyen igazi időutazás következik. Tenyeremen hordom Sebő Miklós énekel.

0: 4 perc múlva 3:48, jó reggelt!
1: Hentidától Bansidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó Rádióban.
0: Cégény Dányát község, Szabolcs-Szatmár-Beleg megyében a Fehérgyarmati járásban találjuk, a szatmári síkságon, a Szamos jobb partján, Fehérgyarmattól nagyjából 6 kilométerre, Nyíregyházától pedig 80-ra található. A település fő utcájaként halad végig, az az út, amelyen elérhető Fehérgyarmat és Zsaroján vasútvonal nem érinti, a legközelebbi vasúti csatlakozási lehetőség Fehérgyarmat vasútállomása, ahogy említettem, nagyjából 6 kilométerre található. A település és környéke amúgy ősidők óta lakott hely, erről az itt előkerült különböző neolit, bronz, római és népvándorlás, sőt árpádkori leletek is tanúskodnak, valaha pedig két szomszédos településből, Cégényből és Dányádból állt, a 19. században épült össze, és hivatalosan 1912-ben lett Cégény-Dányád a neve. Az első fennmaradt oklevél 1181-ben említi először egészen konkrétan Cégény monostorát. A település ősidők óta a Kölcsey család, illetve a velük rokon Kende család birtoka volt. A 18. század végére ugrunk, ekkor Kende Zsigmond és Kende Matild birtoka volt, és nekik építette Zsigmond nevű nagyapjuk egy gyönyörűséges kastélyt, és ehhez egy 100 holdas angol parkot. Erről majd bővebben 10 óra előtt néhány perccel Vármegyéről Vármegyére című sorozatunkban hallhatnak. Református temploma romantikus stílusban épült, műemlék jellegű, ilyen homlokzati tornyos épület, mely a két falu Dányád és Cégény között áll, az 1300-as években elpusztult Cégényi monostor helyén. A Szamospart is kirándulásra csábítja az embert, úgy gondolom, hogy mint minden település Cégény Dányádat is ismerni kell, beszélgetni az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják, tartsák meg ezt a jó szokásukat. Zolán Romantika című felvételét most önöknek játssza a Dankó Rádió.

0: visszajött a fekete tengerből.
1: Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, a Shadow szerelmese Harmat László gitárjáték örvendeztet meg bennünket a következő percekben, majd kalandozunk a páva nyomában dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval, 8 órakor hírek, jaj nekem, Németh Jussi és a Budapest bár felvétele nyitja a következő zenei órát, érdemes velem tartani.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

A 28. Balatonboglári hagyományos pünkösdi métafesztivál gála műsorának kezdő hangjaival köszöntöm a kedves hallgatókat a Dalőrzők műsorában. Ezúttal nem csak a népzenei, hanem egyúttal a néptánc hagyomány művelőiről is szó lesz, ugyanis a Méta együttes és zenészbarátaik zenei közreműködésével ez az egyedülálló rendezvény egyben a Kárpát-medencei gyermek és ifjúsági tánccsoportok versenye is. Specialitása, hogy más hasonló megmérettetésekkel ellentétben anonim. Ez azt jelenti, hogy a zsűri csak a produkciók címét és a tánc származási helyét tudhatja, az együttes nevét nem, és tagjai az elnök kivételével 5 éven belül nem is zsűrizhetnek újra. A szabályzat szerint egy férfi és egy női néptáncos, egy zenei és egy néprajzos szakértő, valamint 3 fő társadalmi tag alkotja a zsűrit. A produkció bemutatása után a szakmai zsűri 3, a társadalmi 1 kategóriában azonnal pontoz, majd a legvégén pluszpontokkal korrigálhatja a saját pontszámait, de ezt nem beszélheti meg a zsűri társaival. A színpadi megjelenést mindenki, a stílusosságot és a koreográfiát csak a szakmai zsűri értékeli. Ez az értékelési rendszer igazságos, mert kizárja a máshol oly gyakori részrehajlást az ismertebb vagy jobb kapcsolatokkal rendelkező együttesek javára. Az eseménnyel Halmos Bélára is emlékeznek, aki hosszú éveken át a zsűri elnökeként szeretettel és sok segítséggel vett részt Balatonboglára kiemelt rendezvényének munkájában. Fontos megemlíteni, hogy ez a 3 napos találkozó nem egyszerűen verseny. A Szervező Helyi Érték Egyesület és a Somogy Megyei Néptánc Egyesület több mint 60 önkéntessel, számos nagylelkű támogatóval, komoly technikai és anyagi segítőkkel igazi családias, közösségi élményt nyújt a résztvevőknek. A színpadi bemutatkozások mellett hagyományos program a kézműves vásár, a mesemondás, az esti koncert, a táncok tanítása, a vasárnapi szentmise, a pünkösdi király és királyné választás, a futóméta bajnokság és egyéb vidám játékok. A verseny ötletgazdáját, Szabó Zsoltot és főszervezőjét, Szalai Tünde Tücsit a kezdetekről kérdeztem. Ők ketten Balatonbogláron évtizedekig táncoltak, illetve vezették a néptánc együttest, innen jött az ötlet, hogy a versenysportokhoz hasonló, igazságosabb pontozási rendszerrel kellene egy versenyt rendezni. A Méta együttessel a kezdetek óta jó kapcsolatban vannak, innen az elnevezés, ami a hagyományos futóméta bajnokság miatt duplán találó. Jövő héten folytatjuk a Méta Fesztivál bemutatását, de most következzék a C kategória győztese, a Győri Lippendő Táncegyüttes műsorának részlete. Kocsis Enikő és Fitos Dezső Együtt fújjuk, együtt járjuk című györgyfalvi táncokat feldolgozó koreográfiájában 2 fiú nem csak táncolt, de szaxofonon is játszott.

0: Fortuna Média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Ezen a héten ismét stúdiókoncert itt a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Június 4-én 13 órától újra jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta különleges stúdiókoncertje, ahol Szőlősi Emese és Bányai Márton magyar nóta énekesek hozzák el legkedvesebb magyar nótáikat. A Nemzeti Összetartozás napján a szívhez szól nóták mellett hazafias melódiák is felcsendülnek, megidézve a magyarság összetartozásának erejét és érzelmeit. A művészeket Varga Jenő prímás és kiváló cigányzenekara kíséri. Hallgassanak minket élőben, egyenesben a Dankó Rádióban, vagy figyeljék a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalát is, ahol szokásunkhoz híven videó közvetítéssel is jelentkezünk. Tehát most csütörtökön, június 4-én 13 órától Jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velünk!
0: Stúdiókoncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Országos premier, Titkok tengere. Új sorozat június 20-ától minden nap dupla részekkel 16 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, a mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölt a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, Szepezdi Zsuzsanna pedig az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője, derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. Hegedűs Zsolt beszámolt arról is, hogy megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Kötelezően használandó applikációval segíti a BKK a biztonságosabb taxizást. A TaxiTrack elnevezésű alkalmazás pontos képet ad a járművek aktuális helyzetéről, rögzíti az utasszállítás indítását és befejezését. A rendszer folyamatosan tárolja a GPS adatokat, mindez segíti az átlátható és biztonságos taxi használatot. A türelmi időszak alatt a BKK nem alkalmaz azonnali szankciókat. Adócsalás miatt büntetett meg egy taxis céget a NAV. A vállalkozás több mint 200 millió forint bevételt titkolt el, és 50 millió forint értékű javításról hamis számlát állított ki. A hatóság a vizsgálathoz a taxitársaságok diszpécser szolgáltatását használta, így képet kapott a cég valós forgalmáról. A vállalkozás több mint 60 millió forint adóhiány megfizetésén túl 200%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump egy interjúban viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az eléterjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Súlyos családi tragédia történt az Egyesült Államokban. Az Iowai Muscatine-ben egy fegyveres férfi megölte 6 családtagját, majd magával is végzett. Az áldozatok között 2 gyermek is van. Az előzetes vizsgálat szerint a lövöldözés családi vitából fakadt. Japán déli részén 9 ember megsérült, 47 ezer háztartás áram nélkül maradt, és több száz légijáratot töröltek egy heves trópusi vihar miatt. A hatóságok a térségben nagy hullámokra, földcsuszamlásokra és áradásokra figyelmeztetnek. A Jiangmi nevű vihar észak felé halad, és holnap eléri a fővárost, Tókiót is. Hosszabb menetidőre kell számítani a Miskolci vasútvonalon, mert hajnalban egy tehervonat mozdonyának áramszedője egy 300 méteres szakaszon leszakította a felső vezetéket. Vámos, Györk és Füzesabony között a személyvonatok nem közlekednek, helyettük az EGRI Agria Interrégió szerelvények állnak meg. Vámos, Györk és Ludas között azonban ezek is csak egy vágányon járnak. Végül pedig a várható időjárásról. A Duna-Tisza közén, valamint a Tiszántúlon helyenként még borult az ég, és elszórtan esik az eső. Később arra felé is csökken a felhőzet, és többnyire napos idő valószínű. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak, ha a szél mérsékelt marad. Délután 23-29, késő este pedig 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton és a Velencei tó 19 fokos.
0: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Ideális napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, 2026. június 2-a van, kedd, 8 óra múlt 7 perccel, Hajdú Tibor vagyok, bízom benne, hogy kellemesen telik a reggelük, és velem tartanak a folytatásban. Nem sokára egészségpercek, és még 3:49 előtt várható Sipos Gazda, a közmédia növényorvosa. Olyan muzsikákat hallgatunk, mint a Zöld a petrezselyem, Kalina Enikő előadásában, a Vas megyei csárdást Koltai László énekli, ma reggeli világzenénket a Pornograszt szállítja, egy Quimby feldolgozást hallhatnak a Sehol se talállak című dalt, Mari Zsuzsi pedig a Mama című dalt énekli 1968-as felvételről, elsőként csárdás, zöldre van a rásos kapu festve, Ladinek Judit énekel, Jónás Géza is zenekara kísér. Tartsanak velem továbbra is, de erős napot, jó reggelt!

0: 3 perc múlva 8:45.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Amikor egy új rákterápiáról hallok, vagy olvasok, akkor mindig több forrásból is igyekszem leellenőrizni, ez alapkövetelmény minden egyes hír esetében, tehát ez nem újdonság, viszont nagyon érzékeny a téma, és ezért próbál az ember nagyon óvatosan fogalmazni, és az orvostudomány maga is ritkán használ nagy szavakat. Éppen ezért különösen figyelemre méltó, amikor kutatók egy új terápiával kapcsolatban kiemelkedő eredményről beszélnek. Egy friss kutatás pedig most pont ezt teszi, egy különösen hatékony kezelési eredményről számolt be több orvostudománnyal foglalkozó portál, mégpedig arról, hogy sikerült kifejleszteni egy olyan injekciót, lehet, hogy már egyébként hallottak róla, amely akár teljes tumorokat is képes elpusztítani a rákos betegek szervezetében, legalábbis ezt mutatják az eddig elvégzett kísérletek eredményei. 11 különböző ország kórházi betegein tesztelték ezt a készítményt, és olyanokon, akiknek a rákbetegsége más kezelésekre már nem reagált. A kísérleti stádiumban lévő injekciót összesen 102 betegnél alkalmazták, általában fejnyaki daganattal érintettek esetében tették mindezt. 43 páciensnél összezsugorodott, további 15-nél pedig, képzeljék el, teljesen eltűnt a daganat. A kutatók hozzátették, hogy tüdőrákos betegeknél is hasonló eredményt értek el a készítménynél. Olyan hatást fejt ki ez a szer, amely gátolja a tumorok növekedését és túlélését segítő fehérjéket, emellett pedig segít aktiválni az immunrendszert is, hogy az támadásba lépjen a rossz indulatú daganat ellen. Ahogy mondtam, még kísérleti stádiumban van ez a készítmény, de én úgy gondolom, hogy ilyen nagy horderejű áttörésről hírt eddig még a rákgyógyítással kapcsolatban nem kaptunk, úgyhogy feltétlenül komoly bizakodásra adhat okot. Persze, amíg ez még mindenki számára elérhető készítmény lesz, biztos, hogy hosszú idő telik el, de már talán látszik a fény az alagút végén. A Dankó Rádióban Újvári Marika énekel a folytatásban. A nóta címe Édesanyám, lelkem, Berki Péter és zenekara kísér.

legyen kék felettünk újra a nagy ég. Itthon vagyok újra, hazajöttem én, elnézek az égre, ragyog rám a fény. Ragyog rám az áldott aranynapsugár, újra visszaszállott a dalos madár. Adj, Uramisten, drúzs!

Noták, népzene és világzene elsőként, mielőtt Csipos gazda megérkezne a stúdióba, Adamkor Rádióban, derűs napot kívánok! A Quimby Sehol se talállak című dala az eredeti, már nehezen bekategorizálható műfaját illetően, ahogy a Parnograsz feldolgozta, az pedig már beemeli a világzenék közé. Hallgassák meg a folytatásban. Igazán élvezetes néhány perc lesz. Este 9-től még több világzene a Donkó Rádióban, Népek Dalai című műsorunkban.

0: Köszönjük szépen!
1: Dankó Rádió. Szeghalmon FM 99,4. A magyar zene rádiója.

0: Szobanövényei és kerti problémáival forduljon növényorvosához, Sipos gazdához. Derűs napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Szia Józsi!
1: Jó reggelt kívánok neked és a kedves hallgatóknak!
0: Taníts minket, mivel foglalkozunk ma!
1: A szőlőben vannak olyan problémák, amelyek hangosan jelentkeznek. Egy jégverés, egy liszthalmatfertőzés, egy peronoszpórás megbetegedés, vagy egy súlyos aszálykár szinte azonnal szemet szúr. Az aranyszínű sárgaságot okozó fitoplazma azonban egészen más. Csendben érkezik, hónapokig vagy akár évekig rejtve maradhat, miközben lassan legyengíti a tőkéket. Mire a látványos tünetek megjelennek, sok esetben már nem csak egyetlen növény érintett. Különös az egész történetben az, hogy ezt a betegséget gyakran előbb észreveszi egy apró rovar, az amerikai szőlőkabóca, mint maga a gazda. A kabóca a fertőzött növényekből táplálkozik, felveszi a pórokozót, majd tovább viszi az egészséges tőkékre. Ezért a sikeres védekezés nem a sárga leveleknél, vagy az elszáradó fürtöknél kezdődik, hanem jóval korábban, a rendszeres megfigyelésnél, a növények ismereténél és a kabócák elleni időben végzett védekezésnél. Ez kiskertjeinkben is nagyon fontos tevékenység.
0: Rendben, innen folytatjuk. Esetleg most Mari Zsuzsi felvételét játszom. Címe Mama.

hogy azt is felkomáljuk, mert addig a hűtlenséggel nincs semmit is csináljuk. Itt van

0: çeker beni. Eğer dostlar yoksa bütünle kazan istedim. Eğer asıl vakit uçak bir hanım çeker beni.
1: 3.49 Smooth, jó reggelt!
2: Rózsa favorit a kert közepén. Hallgassa Sipos gazda kertészeti tanácsait a Dankó rádióban, hogy minden évszakban egészséges legyen a kertje.
3: Napjainkban a híradásokban halljuk, hogy a szőlőültetvények és a kiskerti szőlők is komoly betegséggel küzdenek. Ez a betegség a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma, mely az egyik napjaink legsúlyosabb szőlőbetegsége. Különösen azért is veszélyes, mert a fertőzött növény nem gyógyítható. A kórokozó pedig az amerikai szőlőkabóca közvetítésével, mint vektorral gyorsan terjed egyik tőkéről a másikra. Sokan úgy gondolják, hogy ez elsősorban a nagy szőlőültetvényeknek a problémája, pedig egyetlen házi kerti, elhanyagolt vagy fertőzött szőlőtőke is fertőzési forrássá válhat a környék teljes szőlőállományára nézve. Éppen ezért a kiskerti tulajdonosoknak is nagyon nagy a felelőssége. Júniusban a kerttulajdonosok legfontosabb feladata a rendszeres megfigyelés. Ezt végzem én is otthon a szőlőtőkék között. Érdemes hetente végigjárni a szőlősorokat, megfigyelni a hajtások fejlődését, a levelek állapotát és a kabócák jelenlétét. A levelek fonálkán gyakran már megtalálhatóak az amerikai szőlőkabóca különböző fejlődési alakjai. Ezek apró, világos színű lárvák, oldalazó mozgással könnyen felismerhetőek. Védekezés szempontjából különösen fontos a kabóca elleni időben történő kezelés. A növényvédelmi előrejelzések követése ma már nem csak a nagyüzemek, hanem bizony a hobbikertészek számára is nélkülözhetetlen. A helyi növényvédelmi előrejelzések, a vármegyei kormányhivatalok tájékoztatásai vagy a növényorvosok javaslatai segíthetnek a megfelelő védekezési időpont meghatározásában. Ebben szeretnék én is most önöknek segíteni, közösen gondolkodni. Ne hagyjuk előregedni a szőlőtőkéket, elvadolni a szőlőtőkék környezetét, ezért a rendszeres meccés, a jó lombkezelés, megfelelő tőkeegészség fenntartása javítja a növény kondícióját, és bizony lehetővé teszi a fertőzés korai felismerését. Nagyon fontos, hogy a gyanús tőkék elkülönített megfigyelése, ha egy tőke feltűnően gyengébben fejlődik, levelei idő előtt elszíneződnek, fürtjei nem fejlődnek megfelelően, vagy a veszük beérése elmarad, akkor érdemes szakember segítségét kérni a további lépések elvégzése érdekében. A szaporítóanyag kérdése szintén kiemelt jelentőségűnek kell, hogy legyen. Sok problémát okoz, amikor ismeretlen eredetű vesszőből vagy egy szomszédtól kapott szaporítóanyagból létesül az új telepítés. Nagyon fontos, hogy mindig ellenőrzött, minősített és egészséges szaporítóanyagot válasszunk, annak érdekében, hogy így már egy lehetőséggel ki tudjuk zárni a problémát. A környezet rendben tartása sem elhanyagolható. Nagyon sokfele járok és látok gazdátlan ültetvényeket, gazdátlan kiskerteket, elhanyagolt lugasokat, régi szőlősorokat, gondozatlan tőkék, a kabócák és a fertőzés fennmaradásának nagyon-nagyon kedveznek. Ha ilyen állomány található a közelben, érdemes fokozott figyelemmel még jobban nézni, ellenőrizni a szőlőtőkéinket. A szaktanácsadási munkám során sokszor tapasztalom, hogy a védekezés sikerének kulcsa az időben történő felismerés és a közösségi felelősségvállalás tájékoztatás. Az aranyszínű sárgaság nem áll meg a kerítésnél. Egy fertőzött tőke hatására sokszor több száz méteres, akár kilométeres körzetben is érezhető lehet a kabócáknak a mozgása. Nagyon lényeges a növényvédelmi kezelések elvégzése, annak érdekében, hogy próbáljuk lokalizálni. Sárga ragaslapok kihelyezése, a megfigyelés nagyon lényeges dolog. Nem akkor kell cselekedni, amikor már mindenki látja a bajt, hanem akkor, amikor csak a szakember sejti azt.
1: Nagyon szépen köszönjük, holnap után találkozunk ismét Sipos gazdával. A folytatásban Szulák Andrá előadásában hallgathatjuk meg Máté Péter Azért vannak a jó barátok című dalát. A kísérletet Lakatos Miklós és Kovács Erik zenekara adja.

0: Donku Rádiu.
1: Mostan színes tintákról álmodom, legszebb a

Derűs napot kívánok, ez a Donkó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Nem sokára 9 órakor következnek a hírek, addig Miskolci Balogh Zoltán és zenekar a muzsikál. A következő zenei óra az Alacsony a cipőm sarka kezdetű csárdással indul majd. Előadója Rigó Mónika, kíséretet Baranya István és zenekar a biztosítja. Ezzel várom önöket nem sokára.

0: műsorajánló.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madar a tolláról, embert
3: kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4 meghaltak és legkevesebb 50 megsebesültek. Kijev 10 városkerülete közül 8 rongálódtak meg lakóházak és infrastruktúrális létesítmények. Többen a romok alatt rekedtek. Dnyipróban az eddigi adatok szerint 6 vesztették életüket, 33 pedig megsebesültek. Több lakóházat is találat ért. A kelet-ukrajnai nagyvárosban a törmelékek alatt szintén túlélők után kutatnak. Közben az orosz hadsereg ukrán hadipari vállalatokra is tömeges csapást mért. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump egy interjúban viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az elé terjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Itthon jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A beterjesztő Tisza párt politikusa azt mondta, a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását. A tiszteletdíjak 40%-os csökkentése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének, így például megszűnne a képviselők mobiltelefon térítése, és a jövőben nem illeti meg őket üzemanyagkártya sem. Az indítványt a tervek szerint a Fidesz és a KDNP is megszavazza majd. Gulyás Gergely frakcióvezető ugyanakkor arra figyelmeztetett, az önkormányzatoknál tervezett bércsökkentés komoly működési problémákhoz vezethet. Csak nem 200 000 hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben beszélt arról, hogy a múlt heti brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Emellett megnyílt az út a Horizon európai kutatási együttműködéshez is. Orosz Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, Szepesdi Zsuzsanna pedig az országos gyógyszerészeti intézet vezetője, derült ki az egészségügyi miniszter közösség oldalán közzétett bejegyzéséből. Hegedűs Zsolt beszámolt arról is, hogy megkezdődött az átadásátvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. A gyerekek és fiatalok mentális egészségének támogatása érdekében stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Bethesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország. A két szervezet a jövőben közösen segíti a gyermekek lelki jólétének erősítését és a családok támogatását is. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A sérült mentése több órán keresztül tartott. A munkában csaknem 140 hivatásos tűzoltó, valamint önkéntes is részt vett. A férfit életveszélyes állapotban vitték kórházba. Végül pedig a várható időjárásról. Csökken a felhőzet és többnyire napos idő valószínű. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak, a szél mérsékelt marad. Délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk. Kedves hallgatóink, a pontos idő 9 óra 4 perc.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. június 2-a van, kedd. Sokaknak különleges nap ez a mai, névnaposoknak és születésnaposoknak egyaránt. Mindennyiuknak sok boldogságot és jó egészséget kívánok, és egy kedves születésnapos hallgatónkat nem sokára remélem föl tudom köszönteni telefonon. Olyan muzsikákat hallgatunk majd, mint a Kinek van, kinek nincs kút az udvarában, Farkas Rozika előadásában, az Örök zöldek között LGT sláger illésdal, és természetesen Dankó klubos feldolgozás is felcsendül majd, utóbbi az óra második felében. Elsőként részlet Kocsó Pongrácz János Vitéz című zenés játékából, Jancsi belépője, előadója Virág József. Kérem, tartsanak elem továbbra is, derűs napot!

0: Névnapos, születésnapos, házasság, évfordulós köszöntés, vagy bármilyen okból, ha szeretnének meglepni valakit a családból, a baráti körből, állok elébe, de is napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. dankoradio@mtva.hu az e-mail címünk, 1037 Budapest, Kunigunda útja 64 a postacím, illetve a közösségi oldalaink valamelyikén, a Dankó Rádióson vagy a Hajdú Tiboroson is üzenetben tudnak jelentkezni. Hát az a helyzet, hogy nagyon sokszor nevetős, kicsit könnyezős, pityergős beszélgetések ezek, mert hát tele van érzelemmel, nagy valószínűséggel a következő beszélgetésben is ez lesz a helyzet. Évát remélem elérem most telefonon.
1: Halló?
0: Jó reggelt kívánok, Éva drága, Hajdú Tibor jelentkezik, nem zavarom?
1: Jaj, Tibor, úgy meglepett, hogy nem igaz.
0: Hát azért június másodikán, amikor valakinek születésnapja van, és szinte napi kapcsolatban áll a kedvenc rádiójával, akkor talán sejthette, hogy lesz valami konspiráció. Hát lett, jó reggelt, és nagyon boldog szülinapot kívánunk!
1: Nagyon-nagyon köszönöm.
0: Hadd mondjam el azt önnek, hogy engem nagyon megérintett, ahogy a kedves fia, mert hogy ő volt az, aki kért, hogy mindenféleképpen hívjam önt fel ma reggel, hogy mennyire szereti Éva. Én azt önnek nem tudom elmondani, hogyha könyvet tudnék róla írni, akkor biztos, hogy nagyon hosszú könyv lenne. És a legkedvesebb, amikor többször is váltottunk egymással üzenetet, és mondja, hogy anyum szülinapja június másodikán lesz. Olyan aranyos és olyan drága. Az a kisfiú, hány éves ez a kisfiú?
1: Mondjam.
0: Hát mondja.
1: Októberben lesz 63.
0: Bányai Márton, ha énekel, jó lesz?
1: Jaj, nagyon köszönöm. Mondom, hogy kijött a könny a szememből. Baráj, magát ki kéne találni, mondtam már.
0: Önt kell kitalálni, és aki ennyi szeretetet tud adni a barátnőinek, a családjának, mint Kovács Éva, az megérdemli, hogy duplán kapja vissza, úgyhogy szívből kívánok minden jót, Isten értesse, drága, és még beszélünk természetesen.
1: Nagyon-nagyon köszönöm, minden jót mindenkinek, egész Dankó családnak, mindenkinek.
0: Köszönöm szépen, puszi-puszi.
1: Viszont hallásra.

A miskolci fővonalon délelőtt még hosszabb menetidővel kell számolni, derűs napot kívánok, a Danko Rádiót hallgatják. Vámos György és Ludas között ugyanis csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok. A felső vezeték hibája lassítja a közlekedést. Az M4-es autóúton baleset nehezíti az előrejutást Üllő és az M0-as autóút közötti szakaszon Budapest felé. A 27-es kilométernél a külső sávot zárták le, több mint 5 kilométeres a torlódás errefelé. A 44-esen pedig Békés Csaba elkerülő szakaszán két autó ütközött össze, a 125-ös kilométernél a forgalmat megállították, kerülni pedig a városon belül lehet. Vigyázzanak, nagyon jó utat kívánok! Jöjjön az RGT felvétele, a rádió, a Danko Rádióban.

1928-ban született, ezen a napon 2014-ben kellett tőle búcsút vennünk. Hihetetlen tragédiákkal indult az ő élete. Fiatalon vesztette el szerelmét, börtönben is ült, gondolom a történetet mindenki ismeri. Természetesen Töldi Kriszta ezt is felidézi majd, és három felvételét játssza a következő órában. A rejtély, a hova tűnt a sok virág, és az idegenben keserű basírás című dalokat. Mellette pedig az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágerei csendülnek fel, mint ahogy a folytatásban is mindig kell egy barát, Zalatnai Sarolta énekel.

Rimaszombat, Székesfehérvár, Gyula, mind a három településen járt már a Dankó Klub. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, az itt készült felvételeket játszom a folytatásban. A legtöbb ember ott hibázza el, Bodrogi Gyula énekel, május van, hallhatjuk Dániel Gábor előadásában. Kétszer kettő, néha öt, most Száz Kati énekli Fénye Szabolcs és Szenes Iván szerzeményét, Tordai Zoltán ézzenek a kíséretével.

Cégény Dányán volt ma reggel a naptelepülése, ahogy az itteniek fogalmaznak, a béke szigete, a családot hazaváró otthon. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Az itteni Kölcsei Kende kúriát, mely 1933-ban készült el, Lecsei H. Miklós színművész mutatja be a folytatásban, Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában. 10 órakor hírek, utána aranylemezek Tölgyi Krisztával, a Déli Krónikát követően pedig Jó ebéte szól a nóta. Budai Beatrix várja önöket, Szívküldi szívnek szívesen, Kívánság műsor 2-től Gál Zoltán várja önöket. Fóti Tamás hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében én pedig köszönöm ma reggeli figyelmüket. Holnap reggel 6-kor várom önöket ismét. Addig is derűs napot, Hajdú Tibort hallották. Viszont hallásra!

0: vármegyéről vármegyére. Szabolcs-Szatmár Bereg.
1: Megverselt kastély. A cégény Dányádi Kölcsei Kende kúria és parkja. Nehéz eldönteni, hogy az épület vagy a park a nagyobb attrakció. A maga nemében mindkettő tökéletes. A Szamosparton álló épület báró Kende Zsigmond megrendelésére készült 1833-ban. A klasszicista stílusú, földszintes, alápincézett ház homlokzatainak kialakítása egyenesen lenyűgöző. A kúria különlegessége a fehér, faragott kőből épült főbejárata, valamint boltozatos megoldású előcsarnoka. Az oromfalra vésett Kende Zsigmond úri lakára című disztihompárt Kölcsei Ferenc írta. Alkotta munkáskéz engem, s a szőke szamosnak partjain a költő látvala, s zenge felém. Ház, örökülj, s vídám békével tartsad öletben gazdád, s gyermekeit, s hív unokái sorát. A kúriában beléphetünk a nemesi szalomba, ahol természetesen zongora áll. A családtörténeti szobába, ahol egy teljes páncélöltözet fogad. Láthatjuk a környék nemesi és paraszti konyhakultúráját bemutató gasztronómiai kiállítást. A természet ismereti szobában elénk tárul a vármegye állat- és növényvilága. A park ősfái közül kiemelkedik a 25 méter magas, 7 méter átmérőjű juharlevelű platán, amit vérbükkök, tiszafák, gesztenyék, tölgyek, páfrányfenyők és más tűlevelűek vesznek körül. A fákon ritka madarak. Holló, csóka, erdei fülesbagoly, fekete harkály és 4 fakopáncsfaj fészkel.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
3: Ezen a héten ismét stúdiókoncert itt a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Június 4-én 13 órától újra jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta különleges stúdiókoncertje, ahol Szőlősi Emese és Bányai Márton magyar nóta énekesek hozzák el legkedvesebb magyar nótáikat. A Nemzeti Összetartozás napján a szívhez szól nóták mellett hazafias melódiák is felcsendülnek, megidézve a magyarság összetartozásának erejét és érzelmeit. A művészeket Varga Jenő prímás és kiváló cigányzenekara kíséri. Hallgassanak minket élőben, egyenesben a Dankó Rádióban, vagy figyeljék a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalát is, ahol szokásunkhoz híven videó közvetítéssel is jelentkezünk. Tehát most csütörtökön, június 4-én 13 órától Jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velünk!
2: Stúdiókoncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
4: Modernkori rabszolgaság.
5: Egy tanyáról szöktem el, és itt kértem segítséget.
4: Tehetetlen áldozatok és egy segítő kéz.
6: Azokkal építjük ki a kapcsolatot, akik nagyon egyedül vannak.
4: Ami visszaterel az életbe.
7: Csak kérni kell az úrtól, hogy szabadítson meg.
4: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4 meghaltak és legkevesebb 50 megsebesültek. Kijev 10 város kerülete közül 8 rongálódtak meg lakóházak és infrastrukturális létesítmények. Többen a romok alatt rekedtek. Nyipróban az eddigi adatok szerint 9 vesztették életüket, 33 pedig megsebesültek. Több lakóházat is találat ért. A kelet-ukrajnai nagyvárosban a törmelékek alatt szintén túlélők után kutatnak. Közben az orosz hadsereg ukrán hadiipari vállalatokra is tömeges csapást mért. Itthon a szolgáltatások, a fogyasztás és az ipar húzta az utóbbi időben a gazdaságot, derült ki a KSH friss jelentéséből. A GDP az év első negyedében 1,7%-kal haladta meg az előző év azonos időszakában mért adatokat. A növekedéshez a szolgáltatások teljesítménye 1,4%-ponttal, az ipar 0,2%-ponttal, a végső fogyasztás pedig 3,8%-ponttal járult hozzá. Nem kerül az Orbán kormány által létrehozott Habsburg Ottó alapítványhoz a Magyar Nemzeti Múzeum aranygyapjas rendhez kapcsolódó műtárgy együttese, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közösségi oldalán azt írta, Hankó Balázs korábbi tárcavezető megfelelő kérelem és részletes indoklás nélkül hozta meg a műtárgyak kiszervezését. A minisztérium tudomása szerint a Fidesz-KDNP egyik volt kormánytagjának szóbeli kérésére. Folyamatos az aszbeszt szennyezéssel érintett útburkolatok kalciumkloridos kezelése Szombathelyen. 21 parkolót és útszakaszt már újra nyitottak a városban, közölte a szombathelyi önkormányzat. A megnyitott területek biztonságosak, de csak saját felelősségre használhatók. A tervek szerint a hétvégéig további 6 helyszínen végzik el a munkát. A kalciumklorid megakadályozza, hogy az aszbeszt szálak a levegőbe jussanak, a kezelés akár másfél hónapig is mérsékelheti, vagy akár meg is szüntetheti a kiporzást. A már megnyitott parkolók és útszakaszok listája a város hivatalos Facebook oldalán olvasható. Már csak egy sérültet ápolnak a Miskolci kórházban a május 22-i tiszaújvárosi robbanás sebesültjei közül. Az intézmény tájékoztatása szerint egy beteg már a hétvégén hazatérhetett, egy másik pedig még ma elhagyhatja az intézményt. A bent maradt sérült állapota jó, megfigyelés alatt tartják. A MOL Petrolkémia üzemében történt robbanásban egy ember életét vesztette, többen megsérültek. Adócsalás miatt büntetett meg egy taxis céget a NAV. A vállalkozás több mint 200 millió forint bevételt titkolt el, és 50 millió forint értékű javításról hamis számlát állított ki. A hatóság a vizsgálathoz a taxis társaságok diszpécser szolgálatát használta, így képet kapott a cég valós forgalmáról. Csökken a felhőzet, és többnyire napos idő valószínű, futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad. Délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. Holnap ismét több felé várható eső, majd csütörtöktön újból sok napsütésre számíthatunk.
9: Ezek. Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Mai képzeletbeli időutazásunk során a közkedvelt melódiák közben megemlékezünk Kovács Erzsi énekesnőről. Válogatunk 1958 nagy sikereiből, és születésnapján köszöntjük Koltai Gergely zeneszerzőt. Nagy Tibor és Komár László Halvány kék szemek című dalával kezdünk ma, majd Havasi Viktor és Es Nagy István Még egyszer című dala hangzik el Pályár András előadásában. Jó szórakozást kívánok!
2: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

A Régi nyár című operettet 1928-ban Honti Hanna főszereplésével mutatták be, majd vele készült az első filmváltozat is még a 40-es években. Lajtai Lajos és Békef István sikerdarabjából aztán 1969-ben svéd-magyar koprodukcióban Keleti Márton rendezésében készült el a sokak által ismert tévéjáték változat, amelyben a fiatal lányt Zsuzsit Wenzel Vera játszotta, az édesanyját Kohári Mária színésznőt Rutkai Éva, az ifjúkori szerelmét Báró Pataki Jánost pedig Latinovics Zoltán, Mária anyját pedig, aki ugyancsak színésznő volt, Kismanyi alakította. Az operett számos dala örökzöldé vált, és az Én mamám című szerzemény évtizedeken át Honti Hannához kötődött, egészen eddig a tévéfilmig. A színházi legendárium szerint Honti Hanna oda ajándékozta ezt a dalt Rutkai Évának, akinek az előadásában ugyancsak ikonikussá vált. Ezzel a felvétellel folytatjuk az aranylemezeket.

adhat Isten gazdagságot, rubintokat és gyémántot, márványpalotát. Adhat pénzt, ragyoghat rajtad drága ékszer. Csak egyet nem adhat kétszer, édes jó anyát. Add csókot az ősz fejére, ráncos reszkető kezére, s érezd azt meg, hogy a szíve érted reszket. Hogyha bánat ér ölében, vigaszt lelépsz, imádkozz a jó

0: Magyar könnyű zene aranykora. Minden hétköznap délelőtt 10-től a Dankó rádióban. Aranylemezek.
1: Nincs értelme már a szónak,

0: Az 1967-es Táncdalfesztivál döntőjében két szerzemény győzedelmeskedett, és mindkettőt ugyanaz a szerzőpáros, Majláth Júlia és Fülöp Kálmán írta. A zeneszerzőt a Magyar Rádió és Televízió elnökének külön díjával is kitüntették, Fülöp Kálmán pedig a dupla győzelem mellett a szövegírói külön díjjal térhetett haza. Az aranylemezekben az egyik győztes dalukat most meg is hallgatjuk. A Rövid az élet című dalt Toldi Mária énekelte, akit előadói díjjal is jutalmazott a zsűri ezért a produkcióért.
1: Rövid az élet, futnak az évek, nem tudjuk melyik

0: Egy klasszikus örökzölddel folytatjuk az aranylemezeket, mégpedig a moziról. Ejzeman Mihály és Békefi István Hallod-e Rozika te című vidám szerzeményét a néhai Balázs Péter, a Stúdió 11 és a Harmónia Vokál előadásában hallgatjuk meg.
1: Rozi! Rozi!

azt mondom Csikidám, mindenki azonnal tudja, hogy miről beszélek, hiszen így nevezte el Szikora Róbert azt a zenei stílust, amit az Ergo együttessel alakítottak ki. Keveredett benne a pop és a rock zene, a funky és a latin-amerikai ritmusok is. És akkor most képzeljék el, milyen lett volna az Ergo zenéje, ha Szikora Róberték az eredeti terveit valósítják meg. Ő ugyanis, miután kilépett a Hungáriából, 30-as évekbeli kávéházi zenét játszott volna. Én ezt valahogy úgy tudom elképzelni, mint amilyen a Budapest bár. A másik terve pedig egy punk zenekar alapítása volt. Határozottan kimerem azonban jelenteni, hogy jó döntés volt végül mégis a Csikidám felé kanyarodni, hiszen az Ergo a 80-as évek egyik legnépszerűbb magyar együttese lett, olyan örökzöldé vált dalokkal, mint az aranylemezekben már is hallható Ne félj, te kis bolond.

0: cura, que te abus. De nagyon erős.
1: Kicsi a bors.
0: De nagyon erős.
1: Kicsi a bors, de nagyon erős.
2: Aranylemezek. Örökzöldek a Dankó Rádió.

Az aranylemezekben Kovács Erzsi énekesnőre emlékezünk, aki 1928. június 2-án született. Élete tele volt szerelemmel és tragédiával, de kivételes túlélő volt, hiszen 21 éves törékeny nőként a szerelme Szűcs Sándor válogatott labdarúgó elvesztésének fájdalmából majd 3 év börtön után is talpra tudott állni, hogy 6 évtizeden keresztül a magyar könnyűzene egyik legnépszerűbb előadója legyen. Mindezt azonban csak az 1989-ben megjelent Rejtély című önéletrajzi könyvéből tudta meg a közönség, hiszen a rendszerváltozásig mindenről még beszélnie is tilos volt. Idézek egy kis részletet a kötetből. Nem sokkal szabadulásom után újra fejest ugrottam énekesi pályám folytatásába. A színpadra lépésemkor kitörő taps egy hatalmas rokonszenf tüntetésnek tűnt, egyúttal valamilyen tüntetésfélének a fennálló rendszer ellen. De miután elénekeltem a régi slágereimet, s újra tapsoltak, örömmel láttam, hogy ez a taps már az éneklésemnek szól. Eddig tartott az idézet. Kovács Erzsi emlékére ma 3 feledhetetlen örökzöldet idézünk fel az előadásában. Jön a Rejtély, a Hova tűnt a sok virág, és az Idegenben keserűbb a sírás, az arany.

Az aranylemezek első részét a Körhinta című szerzeménnyel zárjuk, de ez nem a film klasszikus zenéje, hanem egy világsláger feldolgozása az Express együttes előadásában. 11 óra után 4 perccel pedig két csodás női előadó, Ismán Nelli és Kállai Bori felvételeivel folytatjuk a mai örökzöld zenei válogatásunkat itt a Dankó Rádióban.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Súlyos orosz légi támadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4 meghaltak és legkevesebb 50 megsebesültek. Kijev 10 városkerületek közül 8 rongálódtak meg lakóházak és infrastrukturális létesítmények. Többen a romok alatt rekedtek. Dnyipróban az eddigi adatok szerint 9 vesztették életüket, 33 pedig megsebesültek, több lakóházat is találat ért. A kelet-ukrajnai nagyvárosban a törmelékek alatt szintén túlélők után kutatnak. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. A szolgáltatások, a fogyasztás és az ipar húzta az utóbbi időben a gazdaságot, derült ki a KSH friss jelentéséből. A GDP az év első negyedében 1,7%-kal haladta meg az előző év azonos időszakában mért adatokat. A növekedéshez a szolgáltatások teljesítménye 1,4%-ponttal, az ipar 0,2%-ponttal, a végső fogyasztás pedig 3,8%-ponttal járult hozzá. Nem kerül az Orbán kormány által létrehozott Habsburg Otto alapítványhoz a Magyar Nemzeti Múzeum aranygyapjas rendhez kapcsolódó műtárgy együttese, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán közösségi oldalán azt írta, Hankó Balázs korábbi tárcavezető megfelelő kérelem és részletes indoklás nélkül hozta meg a műtárgyak kiszervezését. A minisztérium tudomása szerint a Fidesz-KDNP egyik volt kormány tagjának szóbeli kérésére. Jelentősen csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél azokkal az intervenciós, tűszúrásos módszerekkel, amelyeket egy újonnan alakult munkacsoport alkalmaz a Semmelweis Egyetemen. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigyes tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el ultrahang vagy CT vezérlés mellett. Összehangolt bűnügyi akciót hajt végre az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben a központi nyomozó főügyészség. A több önkormányzatot érintő nyomozás során számos helyszínen, köztük önkormányzati hivatalokban tartanak kutatásokat és lefoglalásokat. Az akcióban a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség is közreműködik. Már több ember őrizetbevételéről és előállításáról döntöttek. Az ügyészség várhatóan a hét második felében ad részletes tájékoztatást az eljárás eredményeiről. Az első fokon kiszabott 5 börtönbüntetés súlyosbítását indítványozta a 2022-es mecsekaljai erdő és bozót tüzet okozó férfi ügyében a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség. A vádlottat tűzgyújtási tilalom ellenére égetett hulladékot a házával szemközti telken, a lángok pedig a szárazság és az erős szél miatt lakóházakra, valamint a tájvédelmi körzetre is átterjedtek. Szinte mindenütt csökken a felhőzet és többnyire napos idő valószínű, futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak, a szél mérsékelt marad. Délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű.
3: fiatalkorszak egy igen jellegzetes dalával, a Sosu Bolondsággal folytatjuk képzeletbeli időutazásunkat. Bágya András és Gédénes György örökzöldjét Ismán Nelli és a Stúdió 11 adja elő. Őket a Dankó Rádió Operett előadói díjával elsőként kitüntetett színművésznő Kállai Bori követi, aki szintén a Stúdió 11 kíséretével énekli Fényes Szabolcs és Békefi István Valami kis szerelem című szerzeményét.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

egyszer disznó közt az olban. Fölsír a had, de mire még? A hetedik, te magad légy.

József Attila megzenésített verse a hetedik szólt az aranylemezekben a Hobo Blues Band előadásában. A folytatásban pedig stílust és évtizedet is váltunk, hiszen Szécsi Pál előadásában egy olasz világsláger magyar változata, a Talán sok év után című dal csendül fel 1968-ból Vándor Kálmán szövegével, a Stúdió 11 zenekar kíséretével az aranylemezekben.

Ma ünnepli a születésnapját Koltai Gergely, Kossuth díjas zeneszerző, dalszövegíró, előadó művész, a Kormorán Együttes alapítója és vezetője. Színpadi pályafutását gyerekszínészként kezdte a Víg Színházban. Gimnáziumi és konzervatóriumi tanulmányai után a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Fuvola tanszakán diplomázott. 1970 és 77 között a 25. színház tagja volt, de már közben a Sebő Együttesben is zenélt. Majd 76-ban megalapította a Kormorán Együttest. A színháztól sem távolodott el, hiszen 79 és 81 között a Várszínházban dolgozott zenészként, 1984-től 2 évig a Kecskeméti Katona József Színház zenei vezetője volt. 1988-tól a Magyar Rádióban dolgozott, majd 1997 és 2000 között a Magyar Televízió zenei szerkesztőségét vezette. 2003-tól pedig rövid ideig a Kossuth Rádió zenei vezetője is volt. Koltai Gergelynek születésnapja alkalmából sok boldogságot és jó egészséget kívánunk, most pedig meghallgatjuk a Honfoglalás című filmhez írt dalát, a Kell még egy szót, melyet Demjén Ferenc ad elő az aranylemezekben. Kell.

Az aranylemezekben ma 1958 nagy sikereiből válogatunk. Vécsey Ernő és Jaminszky László szerzeményét, az Én mindig Pestről álmodom című dalt Zsolnai Hédi énekelte a Magyar Rádió és Televízió tánczenekara kíséretével. A Margit-szigeti randevúk és az ott turbékoló fiatal szerelmes párok ihlették meg Kemény Egont és Erdődi Jánost, akik egy vidám és szellemes sanzont írtak Örökre drágám címmel, amit Sennyei Vera színművésznő adott elő a Magyar Rádió Esztrád zenekarával. És 1958 nagy slágere volt Breitner János szerzeménye a Ha úgy gondolod című dal is, amit a szerzőt

Grand Boulevard, az Oktogon, a Place Pigalle. Igaz, hogy nincs Eiffel torony, szeretlek mégis Pest nagyon, és az sem okoz

Párizsot, s a szél susog a pesti fák alól, ív mondtan szebben nem dalol. Mademoiselle de Paris, önnek szól az üzenet, a pesti nő az nem grize, de szebb, mint ezer midine.

bulvár, az oktogon a plaszpigán. Igaz, hogy nincs Eiffel torony, szeretlek mégis Pest nagyon, és az sem okoz

ezért helyes, ha nem szólítja néven a nő a férfit, és a nőt a férfi. Örökre, drágám, csak tét szerelmem, mókuska, kis cicám, szeres nagyon. Tündérbogárkám, csókod nem felejtem, csak érted élek, édes angyalom. Aranyvirágom, kicsinyke párom, babám csak egy

Engem nem lehet elfelejteni. Énekelte 1965-ben Nádas Gábor és Szenes Iván szerzeményét Mikes Éva. És nem is felejtettük el a túl fiatalon súlyos betegség következtében elhunyt táncdalénekesnőt, akinek a felvételeit az aranylemezekben rendszeresen hallhatják.

Kedves hallgatóink, mára egy kis twisttel búcsúzik az Aranylemezek Balassa Tamás tánczenekara előadásában. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gyurmán Gábor hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. A Harangszó és a Déli Krónika után már a magyar nótáké a főszerep, hiszen Budai Beatrix a Hungarikum műfaj legjavából válogat önöknek a Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban. Utána pedig 2-től 5-ig Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő teljesíti a zenei kéréseket Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkban. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és az Aranylemezekkel holnap délelőtt várom újra önöket. Addig is további kellemes napot és jó dankó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Ezen a héten ismét stúdiókoncert itt a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Június 4-én 13 órától újra jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta különleges stúdiókoncertje, ahol Szőlősi Emese és Bányai Márton magyar nóta énekesek hozzák el legkedvesebb magyar nótáikat. A Nemzeti Összetartozás napján a szívhez szól nóták mellett hazafias melódiák is felcsendülnek, megidézve a magyarság összetartozásának erejét és érzelmeit. A művészeket Varga Jenő prímás és kiváló cigányzenekara kíséri. Hallgassanak minket élőben, egyenesben a Dankó Rádióban, vagy figyeljék a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalát is, ahol szokásunkhoz híven videó közvetítéssel is jelentkezünk. Tehát most csütörtökön, június 4-én 13 órától Jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velünk!
0: Stúdiókoncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából.
3: Nagy barna ház, katona áll előtte, de ne nézzen a szemébe, mert megüti magát.
4: Fogadnak ott engem?
3: Sokat kell várni, nagyon sokat. De rég beszéltem magyarul.
4: Maga magyar.
2: Örök hűség. Iványi Marcell igaz történetet feldolgozó zenés filmje. Június 4-én 18:55 a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Bordi András és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Súlyos légitámadásért több ukrajnai nagyvárost, sok a civil áldozat, többen pedig a romok alatt rekedtek.
1: Számon kérte Donald Trump amerikai elnök Beirut bombázását az izraeli elnöktől. Benjamin Netanyahu szerint folytatják Libanon támadását.
2: Rekordmennyiségű, több mint fél tonna kokaint foglalt le a rendőrség Magyarországon egy nemzetközi akció során. A kábítószer piaci értéke 15 milliárd forint.
1: Az időjárásról.
2: Többnyire napos idő lesz, keleten futózáporok kialakulhatnak. Holnap ismét esőre számíthatunk.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Pusztító légicsapásokat mért milliós lakosú ukrán nagyvárosokra, már a virradóra az orosz hadsereg. Sok a civil halott és a sebesült is. Részlete Kíváncsik Attilától.
3: A kelet-ukrajnai megyeközpontban Nyipróban 9 helyi lakos meghalt, miután lakótömböket is orosz légicsapások értek. A halottak között van egy 13 éves kisfiú és több mentést végző szakember is. A romok átkutatása jelenleg is tart, 6 embert eltűntként tartanak nyilván. A sebesültek száma megközelítette a 40-et. Kijevben 5 helyi lakos halt meg, 65-en pedig megsebesültek. Az ukrán fővárosban is keresnek még túlélőket a romok alatt. Más megyeközpontok, Harkiv, Zaporizsa és Poltava is célpontok voltak. 6 ukrán megye energetikai rendszerében hatalmas károk keletkeztek. A kijevi vezérkar jelentése szerint az oroszok éjszaka összesen 730 harci drónnal és különböző típusú rakétával indítottak támadást Ukrán ellen. A légvédelem 30 becsapódást nem tudott megakadályozni. Az ukrán hadsereg válaszcsapásként az orosz kikötői hálózatot támadta. Bergyanszk városánál jelentős kárt okoztak hajókban. Emellett egy Krasznodár megyei orosz olajfinomítóban is lángok csaptak fel az ukrán drónok becsapódásai után. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt a sajtónak, hogy az ellencsapások idén már 15 oroszországi olajfinomítóban is jelentős károkat okoztak. Kiemelte, a nagy hatótávolságú ukrán harci drónok 800 km mélyen is behatolnak Oroszország belsejébe, és elérik a gyaroszlávi, szizrányi és volgográdi olajfinomítókat is.
1: A Fidesz aggodalommal követi az egyre súlyosabbá váló ukrajnai háború fejleményeit, és felszólítja a magyar kormányt, hogy maradjon semleges a konfliktus ügyében, hangsúlyozta a párt az MTI-hez eljuttatott közleményében.
2: Azt írták, a semlegesség feladása súlyos veszélyt jelentene Magyarország és a magyar családok biztonságára. Hozzátették, az orosz kollégium lebombázása és az orosz válaszcsapások egyre nagyobb fenyegetést jelentenek az egész térség, így az Ukrajnával szomszédos országok számára is.
1: A libanoni helyzetről egyeztetett telefonon az amerikai és az izraeli vezető. Az amerikai Axios hírügynökség értesülései szerint a beszélgetés számonkérő hangnemű volt. Donald Trump ugyanis kifogásolta Benjamin Netanyahu döntését Beirut bombázásáról. Az amerikai elnök a Hezbollah vezetőivel is tárgyalt. A terrorszervezet ígéretet tett arra, hogy megszüntetik az Izrael elleni támadásaikat, ha a zsidó állam is leállítja a katonai offenzívát. A híradások azonban továbbra is a harcok folytatásáról szólnak. Pék Bulcsó összefoglalója.
4: Az izraeli hadsereg Türoszra még a múlt héten adott ki evakuációs parancsot, azóta más városok lakossága is hasonló felszólítást kapott, így hétfőn Beirut déli kerületeire is kitelepítési felszólítást adtak ki. Egyáltalán nem jó a helyzet, nem lehet állandó fenyegetés alatt élni, Izrael katonai és civil célpontokat is támad, panaszolta egy férfi. A Beirut ellen tervezett akciók hírére Teherán is megszólalt. A perzsa állam jelezte, beszüntetik az egyeztetéseket Washingtonnal, az iráni állami televízióban pedig figyelmeztetést olvastak be. Eszerint, ha Beirutot támadás éri, akkor Izrael északi települései is tűz alá kerülhetnek. Az eseményekbe ekkor az amerikai elnök is becsatlakozott. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, sikerült rábírnia az izraeli kormányfőt és a Hezbollah képviselőit, hogy beszüntessék a harcokat. Nem tudni ki és milyen okból szivárogtatta ki, de az izraeli és az amerikai vezető közti beszélgetés részletei a sajtóban is megjelentek. Az Axios hírügynökség állítása szerint Donald Trump rendkívül ingerülten beszélt Benjamin Netanyahuval, akit többek között őrültnek nevezett, amiért Beirutot tervezte bombázni. A cikk szerint Trump úgy fogalmazott, mostanra az egész világ gyűlölt titeket, és ha én nem lennék, már börtönben ülnél. Benjamin Netanyahu szintén a közösségi oldalán reagált. Azt írta, az álláspontunk változatlan, a hadműveleteink folytatódnak, Beirutra pedig akkor mérünk csapást, ha a Hezbollah fenntartja a támadásait. A kedd délelőtti híradások szerint a diplomáciai feszültségek ellenére is folytatódtak a harcok. A Hezbollah újabb rakétákat lőtt ki az észak-izraeli településekre, az izraeli hadsereg pedig Libanon déli területeit bombázta.
1: Szigorítja a migránsok visszaküldési szabályait az Európai Unió. A tanács és a parlament megállapodott az uniós visszaküldési rendeletről, amely gyorsabb és hatékonyabb eljárást tesz lehetővé az illegális bevándorlókkal szemben. Jóvá hagyja az EU-n kívüli visszaküldési pontok létrehozását, és gyorsítja a kitoloncolási eljárásokat. Brüsszel, Berek Patricia.
5: A Patrióták Európáért képviselőcsoport árnyék jelentéstevője Marike Ehler szerint vége az illegálisan itt tartózkodók dédelgetésének, ha valakinek nincs joga maradni, azonnal össze kell pakolnia, és nem lesz többé értelme az eljárási időhúzásnak sem. A rendelet szigorú együttműködési kötelezettséget ír elő a kiutasított menedékkérőknek. Aki nem teszi, következményekkel nézhet szembe, a súlyos vagy visszaeső bűnelkövetőkkel szemben pedig azonnali kitoloncolást és életre szóló kitiltást alkalmazhatnak. Az illegális bevándorlókat legfeljebb 2 évre őrizetbe is vehetik majd. A kiutasítási határozatokat egy európai kiutasítási határozat foglalná magában, és a schengeni információs rendszeren keresztül is elérhetővé tennék. Így az egész térségben végre lehet hajtani. A rendelet kiegészíti a migrációs és menekültügyi paktumot, amiről tegnap vitázott az Európai Parlament Állampolgári Jogi Bizottsága. A ciprusi elnökség képviseletében Nikolás Ioannidis migrációért és nemzetközi védelemért felelős miniszterhelyettes mérföldkőnek nevezte a megállapodást, ami azonban még sok munkát igényel a tagállamoktól. Véget kell vetni az illegális migrációnak és a támogatási rendszerrel való visszaélésnek, de a menedékre jogosultakat továbbra is meg kell védeni, hangsúlyozta. A bizottság belügyi biztosa Magnus Brunner szerint már csökkent az illegálisan érkezők száma, és kevesebben adnak be menedékjog iránti kérelmet is, de a visszaküldési rendszert hatékonyabbá kell tenni. Jelenleg a maradásra nem jogosultaknak mindössze 1/5-ét sikerül visszaküldeni származási országába.
1: Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök.
2: Magyar Pétert ma fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik a kormányfő.
1: Magyarországra látogat az igazságszolgáltatásért és jogállamiságért felelős uniós biztos, hogy az új magyar kormány tagjaival megvitassa a magyar jogállamisági helyzetet és a régóta fennálló problémák kezeléséhez szükséges reformokat.
2: Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a biztos az országgyűlés tagjaival is találkozik majd. Úgy fogalmaztak, a látogatás lehetőséget kínál arra, hogy támogassák Magyarországot a kulcsfontosságú jogállamisági reformok gyakorlati előrehaladásában, építve az Európai Bizottság elnöke és a magyar miniszterelnök közötti pénteki találkozóra.
1: Egy német lapnak adott interjúban is megerősítette Súlyog Tamás köztársasági elnök, hogy nem mond le tisztségéről. Az államfő a Cicerónak azt mondta, alkotmányos indok hiányában és a köztársasági elnöki tisztség méltóságának megőrzése érdekében sincs helye a lemondásának. Magyar Péter miniszterelnök tegnap a Sándor palotában kereste fel az államfőt, akit ismét lemondásra szólított fel. Latman Tamás nemzetközi jogász szerint egyelőre nem látszik olyan egyértelmű jogi vagy alkotmányos ok, amely megalapozhatná a köztársasági elnök eltávolítását. Jakab Szintia összeállítása.
6: Módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
7: Alkotmánymódosítással teremteni meg a köztársasági elnök eltávolításának lehetőségét a kormány. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be hétfő reggel, miután a Sándor palotában kereste fel Súlyog Tamást. A köztársasági elnök ugyanis nem mondott le a miniszterelnök által korábban szabott határidőig.
6: Az alaptörvény szerint több lehetőség is van a köztársasági elnök leváltására. Benne van a mai alaptörvényben is a megfosztási eljárás, de mi pontosan a köztársasági elnöki hivatal védelme érdekében, annak a megmaradt tekintélyének védelme érdekében nem ezt az eljárást fogjuk választani. Módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
7: Magyar Péter azt mondta, Magyarország érdeke, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje a tekintélyét, ezért ismét lemondásra szólította fel az államfőt. Súlyog Tamás azonban nem hajlandó távozni. Fenyegetéseken nem alapulhat sem demokrácia, sem jogállam, fogalmazott a köztársasági elnök a Cicero című német lapnak adott interjújában. Súlyog Tamás hangsúlyozta, alkotmányos indok hiányában és a köztársasági elnöki tisztségméltóságának megőrzése érdekében nincs helye a lemondásának. Az államfő hozzátette, az alaptörvényre tett esküje felelősséggel jár az alkotmányos rend megőrzése iránt. Az ügy hétfőn az országgyűlésben is heves vitát váltott ki.
8: Ez egy olyan döntés, ami elfogadhatatlan, ami demokráciában és jogállamban lehetetlen.
9: Ön kénye kedve szerint itt-ott személyeket cserélt. Vannak nyilván afrikai, vagy akár dél-ázsiai banánköztársaságok, ahol ezt meg lehet tenni.
6: Helyre kell állítanunk annak a tisztségnek a tekintélyét, amelynek a magyar nemzet egységét kellett volna és kellene megjelenítenie.
7: Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, helyreállítják az állami intézmények függetlenségébe és a jogállamba vetett bizalmat.
6: A rendszerváltás akkor válik teljessé, tisztelt képviselő társaim, amikor az állam intézményei is visszatalálnak ahhoz a szerepükhöz, amelyet az alkotmányos demokrácia kijelöl számukra. A mindenkori kormány ellenőrzéséhez, a törvények érvényesítéséhez és a magyar nemzet szolgálatához.
10: Alapvetően ezt az egész témát a miniszterelnök nagyon erősen megpolitizálja, ha szabad így fogalmaznom.
7: Az M1-en nyilatkozó nemzetközi jogász arról beszélt, hogy egyelőre nem látszik olyan egyértelmű jogi vagy alkotmányosok, amely megalapozhatná a köztársasági elnök eltávolítását.
10: Tehát lehet kritizálni egy elnököt, de ugye nagyon más a jogi felelősség. Tudunk-e egyértelmű jogi jogsértést, vagy alkotmánysértést, vagy alaptörvénysértést deriválni az ő cselekményeiből? Na, ennek a feladatnak az ellátója elvileg az alkotmánybíróság kéne, hogy legyen egy impeachment, egy megfosztási eljárásban, és nekem van egy olyan érzésem, hogy Magyar Péter is úgy látja, hogy ilyet nem találna az alkotmánybíróság, és ezért nem is a megfosztási eljárás irányába viszi a dolgot.
7: Fogalmazott Latman Tamás. A vita már nemzetközi visszhangot is kapott. A brüsszeli Politikó például arról írt, hogy a köztársasági elnök eltávolítása alkotmányos válságot idézhet elő Magyarországon, és az Európai Unióval folytatott tárgyalásokra, valamint az uniós forrásokról szóló egyeztetésekre is hatással lehet.
1: Az országgyűlés hétfő esti ülésén megkezdődött annak a törvényjavaslatnak az általános vitája, amely jelentősen csökkenteni a képviselők fizetését, juttatásait és a frakciók támogatását. A kormány szerint a következő 4 évben mintegy 50 milliárd forinttal kerülhet kevesebbe a parlament működése. A javaslatot valamennyi parlamenti képviselőcsoport támogatta, ugyanakkor több oldalról is kritika érte az előterjesztést. Részletek Jó Csabától.
11: A kormány és a Tisza párt szerint a költségcsökkentéseknek a politikusokon kell kezdődnie. Az előterjesztő Kalázdi Kerekes Kinga arról beszélt, hogy az ország nehéz gazdasági helyzetében a közélet szereplőinek kell elsőként példát mutatniuk.
12: Ha áldozatot várunk az országtól, akkor először nekünk, politikusoknak kell példát mutatnunk. Éppen ezért a benyújtott törvényjavaslat jelentős mértékben csökkenteni az országgyűlési képviselők tiszteletdíját, juttatásait és működési költségeit.
11: A javaslat szerint a tiszteletdíj kalkuláció alapja a bruttó átlagkereset 1,8-szorosa lesz, így a tényleges jövedelmek 10-35% között csökkennek. A lakhatási támogatás 31%-kal, az irodabérletre fordítható keret összeg 52%-kal, az alkalmazottakra fordítható keret 30%-kal csökkenne. Megszűnne a képviselői mobiltelefon költségtérítés, valamint a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag elszámolási lehetőség is. A maradványok pedig nem kerülhetnek a pártkasszákba, a fel nem használt pénz visszakerül a központi költségvetésbe. Kalázdi Kerekes Kinga úgy fogalmazott, a javaslat elfogadásával az országgyűlés működése a következő 4 évben 50 milliárd forinttal kevesebbe kerül majd. A kormány szerint a megtakarítás összege ugyan nem oldja meg önmagában a költségvetés problémáit, de fontos politikai üzenetet hordoz, hangsúlyozta Kármán András pénzügyminiszter.
13: Először az államnak és a politikai vezetésnek kell takarékoskodnia, és csak ezután várhat felelős magatartást másoktól.
11: A vita során a Fidesz is jelezte támogatását, ugyanakkor populistának nevezte az előterjesztést. Szűcs Gábor azt mondta, az 50 milliárd forintos megtakarítása a költségvetés egészéhez képest csekély, még csak kerekítési hibának sem tekinthető.
14: A javaslat populista is, jelentős változás nem fog eredményezni a honfitársaink életszínvonalában, de ígérjük, nem leszünk gátja a költségcsökkentésnek.
11: A KDNP Simicsko István arról beszélt, hogy szintén nem gördítenek akadályt a módosítás elé, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a politikusi jövedelmek csökkentése nemzetközi tapasztalatok szerint a korrupciós kockázatokat is növelheti.
15: Akkor most a miniszterek és az államtitkárok fizetése is csökkenni fog hasonló mértékben?
11: A Mi Hazánk támogatta a képviselői javadalmazások csökkentését, de bírálta a kormányt, amiért szerintük más területeken nem érvényesül a takarékosság.
16: Hogyha spórolni szeretnének, akkor nem kellett volna talán a 15-ről 20-ra emelni a bizottságok létszámát az országgyűlésben.
11: Mondta a Novák Előd, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője. A vita végén a pénzügyminiszter hangsúlyozta, a cél nem csupán a pénzügyi megtakarítás, hanem a közéletbe vetett bizalom erősítése is.
13: Vissza kell szerezni a magyar társadalom bizalmát.
11: A törvényjavaslatról, amelyet jelenleg minden parlamenti frakció támogat, a későbbiekben szavaz az országgyűlés.
1: A kormány tervei szerint a jövő évtől ismét széles körűen elérhetővé teszik a kisadózó vállalkozások tételes adóját, a katát, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Egy képviselői kérdésre válaszolva tegnap a parlamentben úgy fogalmazott, az adó nem egyszerű, kiszámítható és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak. A miniszter az elmúlt évek egyik legnagyobb hibájának nevezte, hogy az előző kormány nem tett különbséget a rendszer által megcélzottak és a lehetőséggel csupán visszaélők között. Hangsúlyozta, a céljuk az, hogy egyszerűbbé és igazságosabbá tegyék a katát. Részletek Szilágyi Bélától.
17: 4 évvel ezelőtt szigorította a kata szabályait az előző kormány, miután egyre többen használták adóelkerülésre a kisadózó vállalkozások tételes adójának kedvező szabályait. A vállalkozások egy része ugyanis a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóit is katásként alkalmazta, hogy kevesebb adót kelljen befizetnie. A szigorítás akkor több mint 430 ezer vállalkozót érintett. Az új szabály csak főalású egyéni vállalkozóknak tette lehetővé a katázást, akik cégeknek már nem is számlázhattak, csak magánszemélyeknek. A vállalkozók különösen kedvelték ezt az adófajtát, hiszen 18 millió forint éves bevételig havonta csupán 50 ezer forintot kellett befizetni az államkasszába, és így a vállalkozó letudta az összes adó és járulék terhét.
13: Tisztességes versenyhez természetesen az is hozzátartozik, hogy csökkentsük az adminisztratív terheket és egyszerűsítsük az adórendszert. Például a katázás lehetőségének a kibővítésével.
17: A vállalkozások megsegítéséről és ezen belül is a kata széles körű visszaállításáról Kármán András már pénzügyminiszter jelölti meghallgatásán is beszélt. Hétfőn az országgyűlésben már konkrét időpontot is mondott.
13: A kormány tervei szerint 2027-től visszaállítja a katának a széles körű elérhetőségét.
17: A pénzügyminiszter kifejtette, a hazai mikrocégeknek, egyéni vállalkozásoknak és önfoglalkoztatóknak szükségük van egy olyan adózási formára, amely egyszerű, kiszámítható és nem okoz aránytalanul nagy terheket nekik.
13: Az elmúlt évek egyik legnagyobb hibája volt, hogy a kata átalakítása során az előző kormány nem tett különbséget a rendszer valódi célcsoportja és a visszaéléseket kihasználó szereplők között, és a következmény az lett, hogy százezrek veszítették el végül egyik napról a másikra azt az adózási formát, amelyre a vállalkozásokat építették.
17: Kármán András külön kiemelte, a kormány célja, hogy a visszaélési lehetőségeket teljesen megszüntesse. Ennek megfelelően nem térnek vissza ahhoz a konkrét gyakorlathoz, amely szerint a munkavállalókat katás vállalkozóként foglalkoztatták. A pénzügyminiszter fontosnak nevezte, hogy az új kata társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságot biztosítson az érintett vállalkozóknak. Azt szerinte nem fordulhat elő, hogy valaki az egész életét végig dolgozza, rendesen fizeti az adóját, aztán időskorában a rendszer hiányosságai miatt méltatlanul alacsony nyugdíjat kap majd. A korábban katázó 430 ezer vállalkozás és vállalkozó töredéke használja már csak ezt az adózási formát. Erről korábban a biztosdöntés.hu pénzügyi elemzője beszélt, aki szerint nagy igény lenne egy új, kiszámítható és könnyen adminisztrálható adózási formára, a katára.
18: Ha a kormány újra lehetővé teszi a kata igénybevételét szélesebb körben a vállalkozások számára, akkor ez azt eredményezi, hogy nem csak egyéni vállalkozók, hanem kisvállalkozások, BT-k is katázhatnak, és nem csak magánszemélyeknek lehet számlát kiállítani katásnak, hanem cégeknek is. Tehát ilyen szolgáltatást is tudnak nyújtani.
17: Mondta Tóth Levente, a biztosdöntés.hu vezető elemzője. Természetesen nem csak a vállalkozásoknak, hanem az államnak is előnyös lehet a kisadózó vállalkozások tételes adójának jól kidolgozott formája. A vállalkozások ugyanis nem dolgoznak feketén, vagyis fehéredik a gazdaság. A nagyon egyszerű és olcsó adózás miatt ugyanis szinte mindenki számlát ad, nem éri meg trükközni. A költségvetés számára pedig a fix adó biztos bevételként jelentkezik.
1: Hosszú távon is jelentős hasznot hozhat a magyarországi turizmusnak a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Így vélekedtek a hétvégi sportesemény hatásáról a közmédiának nyilatkozó szakértők. Szerintük Magyarország ismét bebizonyította, hogy megbízható a sportrendezvények lebonyolításában, és a rendezvény az országkép alakításához is hozzájárult. Harcsás Gergely összeállítása.
19: Szurkolói daloktól volt hangos Budapest a hétvégén. Becslések szerint csak nem 100 000 érkeztek a fővárosba a labdarúgó bajnokok ligája döntője miatt. Gyönyörű a magyar főváros, rengetegen vagyunk a szurkolói zónában, ahol remek a hangulat, szóval boldog vagyok, hogy itt lehetek. Mondta egy angol drukker.
20: Olyan mértékű koncentrált vendéglátóipari forgalom volt itt Magyarországon, ami soha.
19: Fogalmazott a Kossuth Rádiónak nyilatkozó sportközgazdász. Szabados Gábor kiemelte, a 2017-es vizes VB és az akkori Forma 1-es magyar nagydíj sem vonzott annyi turistát Budapestre, mint a múlt hétvégi BL döntő. Hozzátette, a fővárosi vendéglátók több 10 milliárd forint közötti bevételt értek el.
20: Csak a két szurkolói zónában, a Hősök terén és az Andrássy úton volt 10-10 ezer ember, és még azokon kívül is nagyon sokan. Hogyha egy ilyen átlagos 1000 eurós költéssel számolunk, már pedig szállással, helyi utazással, vendéglátóipari egységekkel, azt gondolom, hogy ez a szám ez átlagban bőven kijön. Ez ugye 100 millió euró, akkor pedig ez a több 10 milliárd forint ez már is megvan.
19: A szakértő kitért arra is, hogy a Puskás Aréna befogadó képessége elmarad a legnagyobb európai stadionokétól, ezért sportdiplomáciai bravúrnak számít, hogy az Európai Szövetség Budapestet választotta a BL döntő helyszínéül. Emlékeztetett, a korábbi futball közvetítések révén Budapest már csaknem egy éve a figyelem középpontjába került.
20: Már szeptembertől minden mérkőzésen ott volt a felirat, hogy Road to Budapest. Tehát ha most országimás, városimás szempontból nézzük, akkor ez egy sokkal mélyebb hatás volt. Folyamatosan emlegették a kommentátorok, folyamatosan ott volt a bajnokok ligáját követőknek a figyelmében a város. Ha most figyelembe veszük, hogy tavaly München rendezett, jövőre Madrid fog rendezni, tehát óriási világvárosok rendeznek ilyen mérkőzést. Tehát egy nagyon komoly rang, hogy Budapest ezt megkapta, és ilyen értelemben Budapest és Magyarországban nagyon komoly hosszú távú hatást gyakorol.
19: Az esemény hosszú távon is gazdasági hasznot hoz Magyarországnak. Erről már a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség gazdaságelemzési központ vezető elemzője beszélt a közmédiában. Molnár Dániel kiemelte, a közvetítésben mutatott felvételek és a közösségi médiás bejegyzések is növelik az ország vonzerejét.
21: Ez kihatással van arra, hogy hogyan látják az emberek a fővárost. És amikor legközelebb döntenek például, hogy hol mennek nyaralni, akkor ezek a képek megmaradnak például a fejükben. És így Budapesten lehet egy ilyen hosszantartó hatása, ami nem csak átmenetileg okoz turizmusban többletet, hanem tartósan.
19: A Wizz Air történetének egyik legnagyobb forgalmát bonyolította a múlt hétvégén. A légitársaság 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 000 utast szállította a magyar fővárosba.
2: 1:30 lesz 5 perc múlva.
1: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy súlyos légitámadásért több ukrajnai nagyvárost, sokat civil áldozat, többen pedig a romok alatt rekedtek. A folytatásban beszámolunk egyebek mellett arról, hogy rekordmennyiségű több mint 1/2 tonna kokaint foglalt le a rendőrség Magyarországon egy nemzetközi akcióban.
19: Déli krónika.
1: A kenyai Nanyuki-ban 2 ember vesztette életét, amikor a rohamrendőrség éles lőszert használt a katonai bázist megrohamozó tömeg ellen. A helyiek azért vonultak utcára, mert a bírósági tiltás ellenére egy amerikai ebola karanténközpontot akarnak felállítani a városban. Miközben az Afrikai Járványügyi Központ főigazgatója a fertőzés regionális terjedésének kockázatára figyelmeztet, a CEPI globális egészségügyi szervezet 60 millió dollárral támogatja kísérleti oltóanyagok klinikai tesztelését. Bánkata összeállítása.
0: Ezt nem tehetik meg. Az amerikaiak rendkívül önzőek. Kijelentették, hogy ez a karanténintézmény kizárólag az amerikaiaknak épül. Csak magukra gondolnak, meg kell mondanunk nekik, tágítsanak innen, ne üssék az orrukat a mi dolgunkba, mondta egy tüntető. Kenyában még nincs regisztrált beteg, a szomszédos Ugandában azonban már 9 esetet jelentettek. Kongóban az ebola bundibugyó variánsa már több mint 280 embert fertőzött meg igazoltan, amelyből legalább 42 végződött halállal. A gyanús esetek száma eléri az 1100-at. 5 beteg viszont sikeresen felépült az ország észak-keleti részén található Buniában, a fertőzés egyik fő gócpontjában. A gyógyultak közül 4 egészségügyi dolgozók, akiket 2 negatív teszt után engedtek a kezelőközpontból, míg az 5. laboratóriumi alkalmazott már korábban hazatérhetett. A járvány megállítására a járványügyi felkészülési innovációs koalíció mintegy 60 millió dollárt, átszámítva több mint 18 milliárd forintot ad a Modernának és 2 másik kutatócsoportnak, hogy felgyorsítsák a most pusztító törzs elleni kísérleti oltóanyagok fejlesztését. Erre a ritka variánsra ugyanis jelenleg nincs engedélyezett vakcina. A szakemberek szerint akár 2 hónapon belül elindulhatnak a klinikai tesztek. Létfontosságú, hogy minél előbb kifejlesszünk egy vakcinát, és amint igazoltuk a biztonságosságát és hatékonyságát, azonnal eljuttassuk a vészhelyzeti régiókba. Nyilatkozta a CEPI vezetője, aki arról is beszélt, a vakcinafejlesztés folyamata rendkívül kiszámíthatatlan, a kelet-kongói fegyveres konfliktus pedig tovább nehezíti a vizsgálatok lebonyolítását. A nagyon fertőző, vérzéses lázzal járó ebola Kongó északkeleti részén bukkant fel május 15-én, és a járvány gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. Az Afrikai Járványügyi Központ főigazgatója regionális járványveszélyre figyelmeztetett, a betegség terjedése ugyanis gyorsabb, mint amennyire hatékony a nemzetközi védekezés. Ezért Kongó és Uganda mellett további 11 afrikai állam is fokozott kockázatnak van kitéve.
1: Idehaza Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, Szepesdi Zsuzsanna pedig az országos gyógyszerészeti intézet vezetője, derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzésből.
2: Hegedű Zsolt a posztban arról számolt be, hogy megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban.
1: Nem kerül az Orbán kormány által létrehozott Habsburg Ottó alapítványhoz a Magyar Nemzeti Múzeum aranygyapjas rendhez kapcsolódó műtárgy együttese, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, Hankó Balázs korábbi tárcavezető megfelelő kérelem és részletes indoklás nélkül határozott a műtárgyak kihelyezéséről. A minisztérium tudomása szerint a Fidesz-KDNP egyik volt kormánytagjának szóbeli kérésére.
2: A közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár ezzel kapcsolatban bejelentette, teljes körű vizsgálatot indítanak a közgyűjteményekben őrzött, de nem közgyűjtemények számára kölcsönzött műtárgy vagyon helyzetének és állapotának felmérésére. Sári Zsolt elmondta, megnézik, hogy ez milyen szerződésekkel történt. Hangsúlyozta, nem az a céljuk, hogy megszüntessék a kihelyezések gyakorlatát, hiszen a műkincsek a kulturális örökséget mutatják be, így ott van a helyük a közgyűjteményeken kívüli terekben is.
3: Fontos, hogy ez átláthatóan, Fontos, hogy ez a szakértők, a kurátorok döntésén alapulva, és nem egyéni érdekek, ízlések alapján történjen, tehát a közeljövőben ezt felülvizsgáljuk, és valamennyi olyan műtárgyról, ami nem közgyűjteményben van, de közgyűjtemény tulajdonban van, nem közgyűjteményi épületekben, terekben kapott helyet, és ott marad, azokról egy pontos, mindenki számára hozzáférhető adatbázisban tájékoztatást is adunk.
1: A hazai, friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával futó Európai Friss Akció kampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket és szüleiket célozza élményszerű, inspiráló programokkal. Falucska Évett összeállítása.
4: Egy friss felmérés szerint csupán a gyerekek fele eszik minden nap egyszer friss zöldséget, gyümölcsöt, pedig naponta legalább ötször kellene fogyasztani. A fiatalok többsége a gyümölcsöt részesíti előnyben. Számolt be a részletekről Závodszky Júlia, az Ipsos ZRT kutatási részleg vezetője.
22: Nyilván itt azért van egy kis preferenciája a gyümölcsöknek, szerintem ez nem túl meglepő, de ugye kiderült, hogy a gyümölcsöket azért általában jobban szeretik, de 90% ugye azt mondta, hogy szereti a friss zöldséget, gyümölcsöt, picit kevesebben, de azért szerintem a zöldségeket is széles körben szeretik.
4: Naponta minimum 40 dekagram friss zöldség gyümölcs fogyasztása ajánlott. Erről már a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke beszélt. Süle Katalin hangsúlyozta, azért támogatják az Európai Friss Akció 3 éves programját, hogy ez valóban meg is valósuljon. Céljuk a hazai, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztásának népszerűsítése.
23: Program célja nem csak egy egyszeri kampány. Szeretnénk, hogyha ezek az információk természetessé válnának, és nem információ szintjén, hanem szokás szintjén épülnének be a gyerekek mindennapjaiba. Ennek értelmében szeretnénk olyan, talán nekünk felnőtteknek kötelezően hangozható üzeneteket eljutatni a gyerekekhez, amit mi most úgy vagyunk, valamikor tanultuk az iskolába, hallottunk róla, rohanó világunkban elfelejtjük, de a gyerekeknek fontos, hogy ezek megmaradjanak és beépüljenek a mindennapjaikba. És hát természetesen sokkal érdekesebb, hogyha ezt olyan személyek mondják el, akik a gyerekeknek példaképek.
4: A kampány a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint családjukat célozza meg. Bernát József Séf, a program egyik nagykövete szerint az egyik legfontosabb, hogy ne erőltessük a gyerekre, amit nem szeretne megenni, inkább fokozatosan szoktassuk hozzá.
24: Én mindenkinek azt mondom, hogy ha tudjuk azt, hogy milyen típusú zöldségeket vagy gyümölcsöket fogyasztani szívesen a gyerek, akkor azon belül kezdjük el. Szóval ez is fontos, hogy ezt tudjuk azt, hogy a gyermekünk körülbelül hova lőhető be, mit eszik meg, és akkor ott próbáljuk egy kicsit tágítani. És akkor amikor mondjuk egy piros, mondjuk valakinek megeszi a piros színű zöldséget, gyümölcsöt a gyerek, akkor menjünk át utána a narancssárgára, sárgára, és onnan már lehet menni a zöldre.
4: Olimpiai bajnok, sportolók, influencerek, táplálkozási tanácsadók élményszerű programokkal inspirálják a jövő generációját a kampányban. Az egészséges, vitamindús étkezést sportrendezvényeken és digitális platformokon is népszerűsítik. Magyarországon 1,2 millió fiatalt szeretnének elérni.
1: Folyamatos az aszbeszt szennyezéssel érintett útburkolatok kalciumkloridos kezelése Szombathelyen. 21 parkolót és útszakaszt már újra nyitottak a városban, közölte a szombathelyi önkormányzat.
2: A megnyitott területek biztonságosak, de csak saját felelősségre használhatók. A tervek szerint a hét végéig további 6 helyszínen végzik el a munkát. A kalciumklorid megakadályozza, hogy az aszbeszt szálak a levegőbe jussanak. A kezelés akár másfél hónapig is mérsékelheti, vagy akár meg is szüntetheti a kiporzást. A már megnyitott parkolók és útszakaszok listája a város hivatalos Facebook oldalán olvasható.
1: Már csak egy sérültet ápolnak a Miskolci kórházban a május 22-i tiszaújvárosi robbanás sebesültjei közül.
2: Az intézmény tájékoztatása szerint egy beteg már hétvégén hazamehetett, egy másik pedig még ma elhagyhatja az intézményt. A bennmaradt sérült állapota jó, megfigyelés alatt tartják. A MOL Petrokémia üzemében történt robbanásban egy ember életét vesztette, többen megsérültek.
1: Magyarországon soha nem látott mennyiségű, több mint fél tonna kokaint foglalt le a rendőrség nemzetközi összefogással a Delta programban. A kábítószer Ecuadorból érkezett és banán közé volt rejtve. Illés Anna összeállítása.
5: A jellemző elkövetési mód ezeknél a konténercsempészetnél, hogy vagy a legális banán közé rejtik a kábítószert, vagy amikor már a legális kargó lekerül a konténerből, akkor a visszaúton a konténernek a keretében be van előre hegesztve, és abból kivágják az üres konténerből.
4: Számolt be a készenléti rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda kábítószer bűnözés elleni hivatalának főosztályvezetője. Csupor Máté ismertette, tavaly november 24-én a francia hatóság jelezte nekik, hogy Ecuadorból októberben indult a térségünkbe egy 20 konténeres szállítmány, amely kábítószert tartalmazhat. A rakomány ekkor már Németországban, a brémai kikötőben volt. A magyar hatóság német segítséggel kereste a kikötőben a konténereket. Kiderült, hogy ezek közül 6-ot hazánkba vonattal, 14-et pedig kamionon Romániába szállítanak. Azokban, amelyeket sikerült még a kikötőben röntgennel átvilágítani, nem találtak semmi gyanúsat. A magyar hatóság határon átnyúló megfigyelést kezdeményezett. A Magyarországra érkező vonat átvilágításához csak a NAV-nak volt megfelelő felszerelése.
5: Mindenfajta ellenőrzés negatív volt. Negatív volt a német röntgen, negatív volt a magyar kézi röntgen. Találtunk némi fizikai rongálás nyomokat a konténereken, de hát egy ekkora szállítási útvonal, ez természetes is lehet akár. De egyszerűen hittünk a saját nyomozásunknak is, illetve az információ forrásának is, és igazunk lett. Úgyhogy örömmel jelentetem be, hogy gyakorlatilag 7000 banán dobozt vizsgáltunk át egyesével, és gyakorlatilag egy teljes raklapon találtunk 522 kiló kokaint. Ez a több mint fél tonna kokain, melynek a fekete piaci utcai ára nagyjából mostan 15 milliárd forint körül van, ez ott hevert a konténer közepén.
4: Csupor Máté hang.

0: Jelenleg 5 berendezésünk, 4 közút és egy vasúti röntgenberendezéssel vizsgáljuk az árukat. Ez azonban az elkövetkezendő években a most folyamatban lévő beszerzések révén körülbelül meg 3-szorozódik.
1: Az Europol szervezet bűnözési jelentése alapján a nemzetközi konténeres kokainkereskedelem több mint duplájára nőtt. Európában pedig már nem csak a frekventált holland és belga kikötőkbe érkeznek, hanem spanyol és német kikötőkbe is.
2: Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M6-os autópályán Budapest felé, Dunaújváros térségében, a 69-es kilométernél a külső sávot lezárták. Az M7-es autópályán Letenye felé Pákozd és Székesfehérvár között a terelés elemeit szedik fel, a munkavégzés mögött több kilométeres a kocsisor.
3: Fővárosi információkkal folytatjuk.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten a Harmad utcában az Ihász utcánál lezárták a félútpályát, mert tűzoltók dolgoznak, a váltakozó irányú áthaladást rendőr irányítja. Erős a forgalom a pesti és a budai alsó rakparton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, a Váci úton és az Üllői úton szakaszonként, a Kerepesi út Fogarasi út csomópont környékén, továbbá a Szél Kálmán tér, a Hősök tere és a Baross tér közelében. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani vízvezetéképítés miatt. Kovács Botond, PKK Info.
2: Időjárás jelentés.
3: A mai naposabb idő után holnap ismét csapadékra kell számítani. Zivatar és felhőszakadás miatt figyelmeztetés is érvényben lesz. A részletekről Fejős Ádám meteorológus beszél.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Ma még tehát a száraz frontmentes időt élvezhetik a elsősorban napsütés kedvelői. Holnap ez már nem lesz egészen így, bár a keleti ország részben még azért több órás napsütés is lehet, de hajnalban már vastagszik a felhőzet. 10-17 fok közé hűl a levegő, aztán napközben a Dunántúlon nem igazán lesz felmelegedés, annyira vastag felhők érkeznek futószalagon csapadékkal, hogy a nyugat-dunántúli régióban csupán 17-20 fokig emelkedik a hőmérséklet. Még a délelőtti órákban az Alföld déli részein akár a 28-30 fok is meg lehet, aztán ott is lehűlés várható. Futószalagon érkezik tehát majd a nedvesség a front mentén. Elsősorban a nyugat-délnyugat-dunántúlon, majd a déli határszél mentén kell számítani területi átlagban kiadósabb csapadékra, helyenként felhőszakadással, és ha már a felhőszakadást említettem, akkor a zivatarok, amik keleten, észak-keleten kialakulnak, is járhatnak, de kisebb körzetekben ilyen jelenségekkel, átmeneti szélerősödéssel. A hőmérsékletben tehát nagy lesz a kontraszt, nyugaton hűvösebb, keleten még melegebb lesz az idő. Csütörtökön viszont ezek a különbségek eltűnnek, keleten még számíthatunk csapadékra, aztán ahogy közeledünk a hétvégéhez, egyre naposabb és egyre melegebb idő várható.
3: Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Kubicsek István és a munkatársak nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Bőti Attila. Viszont hallásra.
6: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
7: A hazugság nekem az a létélmény, hogy úgy teszünk, mintha tudnánk, holott nem tudjuk. De el tudjuk hitetni, hogy tudjuk. El tudjuk hitetni, pedig magunk sem hisszük. Darvasi László író-költő gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket. Itt a Dankó Rádióban 2026. június 2-án is jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen 2 óráig, kellemes időtöltést kívánok. Baj van, nagy baj, szól így már is az első csárdás Magyar Imre és Dalos Nagy Károly szerzeménye. Előadja Besenyei Ferenc, kísér ifjabb Sánta Ferenc zenekara. Aztán a dorozsmai határba is ellátogathatunk. Segítségünkre lesz ebben 60. kis Gyöngyi Tordai Zoltán zenekarának társaságában. Jó rádiózást!

furcsa földön olyan ember, hogy milyen, az már is kiderül a folytatásban. Szántó Ferenc és Deák Rózsa szerzeményét Egri József nyújtja át a Dankó Rádió hallgatóinak, Bangó János zenekarának kíséretével. Majd Szirmai László és Pálkerti Zsuzsanna, ahol mindig megszólal a Magyar Nóta című szerzeményét halljuk, Dócs Péter énekel Lakatos Miklós zenekarának kíséretével.

Esik eső, süvít a szél. Ez az egyik kedvenc rádió felvételem Horváth Pista előadásában, Berki László prímás hangszerelésével és persze kíséretével csendül fel ez a remek dalcsokor. Hallgassák jó szívvel!

0: van állal.
1: Puka Károly és Cigány zenekara játszik a folytatásban, aztán tartunk egy kis szünetet, jövünk a legfrissebb hírekkel, de folytatjuk műsorunkat 13 óra után 4 perccel.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel. 16 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Súlyos orosz légitámadások érték Ukrajna több nagyvárosának lakó övezeteit éjszaka. Nyipróban 9-en meghaltak és 40-en megsérültek. A halottak között van egy gyermek is. Kijevben 5 halálos áldozatról és több mint 60 sebesültről számoltak be. Mindkét városban túlélők után kutatnak a romok között. Az ukrán légvédelem szerint az oroszok több száz drónt és rakétát vetettek be. Norvégia fontolóra venné az uniós csatlakozást, mondta a norvég külügyminiszter a Financial Times-nak adott interjúban. A politikus emlékeztetett arra, hogy hazája korábban 2 népszavazáson is elutasította az EU csatlakozást, de a megváltozott nemzetközi helyzetben ismét napirendre kerülhet a kérdés. Több mint 500 000 kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akcióban. A Dél-Amerikából származó, Németországon keresztül Magyarországra érkezett drogot tavaly ősszel találták meg egy banánszállítmányba rejtve. Csupor Máté, a kábítószer bűnözés elleni hivatal főosztályvezetője elmondta, a lefoglalt kokain fekete piaci értéke 15 milliárd forint. Az uniós forrásból teljesen megújulhat a Hév járműpark a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalon, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a tervek szerint 42 új klimatizált és akadálymentes motorvonatot szereznek be, amelyek leváltják a jelenlegi előregedett szerelvényeket. A közbeszerzést még idén kiírják, az első új járművek pedig 2029-ben állhatnak forgalomba. Július végéig meghosszabbították a felsőoktatásban használt TISA szoftver programot, jelentette be a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán emlékeztetett, a korábbi szerződés februárban lejárt, de az előző kormány nem gondoskodott a hosszabbításról. A miniszter közölte, dolgoznak a program hosszú távú fenntartásán. Idén is elindítja balatoni elsősegélynyújtó szolgálatát a Magyar Vöröskereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyáznak a fürdőzőkre a tó déli partján. A 7 település 10 strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. A program fenntartását és az önkéntesek munkáját a 1359-es adományvonal hívásával vagy a szervezet hivatalos honlapján lehet támogatni. Lemondott Demeter Szilárd a Petőfi Kulturális Ügynökség éléről, értesült a 444. Demeter Szilárd a hírportálnak elmondta, a Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriumának elnöke marad. Az alapítvány jövője egyelőre bizonytalan, miután Magyar Péter miniszterelnök jelezte, hogy megszüntetné a nem egyetemeket fenntartó közérdekű alapítványokat. Autizmus barát előadásokat és az akadálymentes kulturális szolgáltatásokról szóló szakmai fórumot tartanak jövő szombaton a fővárosi nagycirkuszban. A Mirás című produkciót alacsonyabb hangerővel, pihenőszobákkal és egyéb speciális eszközökkel igazítják az érintettek igényeihez. Szinte mindenütt csökken a felhőzet, futó záporok lehetnek. Délután 23-29, este 16-21 fok várható.
0: Jó ebédhez szól a nóta. mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
3: És már is itt vagyunk, kedves hallgatóink. Jó ebédhez szól a nóta még egészen 2 óráig itt a Magyar Zene Rádiójában. Most Ifja Berki Béla zenekarának kíséretével Farkas Rozikát halljuk, és az Este van már késő este című dalt. Majd a Sárga, a Rigó, Kerek a cipó című csárdást Újvári Marika és Karcagi Nagy Zoltán adja elő Berki Péter zenekarának oldalán. További kellemes időtöltést kívánok!

Farkas Zsolt énekel a soron következő dalcsokor első perceiben a Nem mondok már imád érted című Horváth Zoltán és Horváth Gyula szerzeményt halljuk, aztán Kolostyák Gyula, Kalina Enikő és Bokor János is dalra fakad, a Nem mondja senkinek, a Paprika só és a Szép a szőke, Szép a barna című magyar nótákat halljuk. Jó rádiózást!

azt írtad, hogy mást szeretsz már, aki szebb is, jobb is, mint én voltam. Valamikor én nékem

Kedves hallgatóink, most a folytatásban Lendvai Csócsi József prímás vezetésével a Kisközponti Művész Együttes Rajkó zenekara játszik. Farkas Gyula szerzeménye szól 1974-ből. Elhangzik a Muzsikáló Havasok című zenekari darab.

Pór Péter táncdal énekes zalaegerszegi Dankó Klub előadásunkon volt vendégünk még 2018-ban. Ifja Berki Béla és zenekara kísérte ekkor Pór Pétert, és persze minden vendégművészünket. Hát most nem az Ajjaj fekete vonat, vagy éppen a Piros Tulipán című nagy slágert halljuk Pór Péter előadásában, hanem az Írom a levelem Balogh Máriának című magyar nótát, Dankó Pista és Gárdonyi Géza szerzeményét.

Az elmúlt percekben Poor Péter énekelt magyar nótát itt a Magyar Zene Rádiójában. A folytatásban már Buta Árpád Attila, Máté Otilia és Pataki István dalol. A Jaj, de szép kék szeme van magának című andalgót követően a Ráérünk még korán van hazamenni és a Zöld a Petrezselyem című csárdást halljuk. Jó rádiózást!

0: lassan meg kell szoknom.
1: Nincs olyan cigányzenekar, mely ne tartaná repertoárián Vittorio Monti olasz zeneszerző csárdását. Így van ezzel a Magyar Örökség díjas 100 tagú cigányzenekar is. Hallgassuk meg együtt!

A Monti csárdást követően szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Itt a Dankó Rádióban továbbra is jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsor vezető Budai Beatrix, Simon Boglárka és Jenei Gábor nóta kettősével folytatjuk a sort. A Rózsabokorban jöttem a világra, és ha meguntam az életemet, felmegyek Budapestre című csárdást csendül fel Budai Sándor zenekarának kíséretével, majd az Elmegyek én és a Rózsa, rózsa, sárga rózsa című csárdást Hajnal Nikolett nyújtja át a Dankó család tagjainak, Hankó József zenekarának oldalán. Rózsa!

És már is elérkeztünk keddi adásunk utolsó énekes összeállításához, melyet nem más, mint a Kossuth Díjas énekes Bangó Margit nyit meg. Az Amikor még gyermek voltam című Kóté Elemér szerzeményt halljuk elsőként, majd az Este van én pedig várok rá című Andalgó, és végül az Aki a babáját igazán szereti című csárdás csendül fel. Bangó Margit után Bétót Magda, majd Tolnai András énekel.

Ennyi fért keddi jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben Berki László és Cigány zenekara muzsikál. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Várom önöket holnap is a megszokott helyen, a megszokott időben, itt a Dankó Rádióban. Addig is vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Ha tehetik, akkor hallgassanak minket a kedd délután hátra levő részében is. Az önök kéréseit, kívánságait teljesíti három teljes órában Gázoltán kollégám, aki már itt van a stúdióban, és a hírek után már ő köszönti önöket. Jön a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunk, aztán 5 órától Tudod-e még az én nótám, önökkel a Dankó Rádió hallgatóival, és persze Popovics Lászlóval. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Viszont hallásra hol.

0: Műsorajánló.
1: Köszönjük mindenkinek, aki felajánlásaival hozzájárult a Jónak lenni jó sikeréhez. Nézőinkkel kézzelfogható támogatást nyújtottunk a legkiszolgáltatottabbaknak. Visszatekintés az elmúlt évek Jónak lenni jó kampányaira. Jónak lenni jó. Köszönjük. Június 4-én 14 óra 30 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére, jelentette ki a német kancellár, miután Berlinben fogadta a magyar miniszterelnököt. A két politikus közös sajtótájékoztatóján Friedrich Merz hangsúlyozta, Magyar Péter világos mandátumot kapott, a demokrácia és a jogállamiság ismét erős Magyarországon. Egyben bizalmát fejezte ki, hogy a kormányfő képes lesz visszavezetni Magyarországot Európába. Két lépésben alakítaná át a közmédiát a kormány, és ennek részeként társadalmi egyeztetést is indítanak a közmédia jövőjéről, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, miután az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosával egyeztetett. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, már megkezdődött a közmédia átvilágítása és az átalakítása, a jogállami keretek betartásával kívánják végrehajtani. Tar Zoltán hangsúlyozta, hogy a közmédiának az embereket kell szolgálnia, nem politikai vagy hatalmi érdekeket. Több mint fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akcióban. A Dél-Amerikából származó, Németországon keresztül Magyarországra érkezett drogot tavaly ősszel találták meg egy banánszállítmányba rejtve. Csupor Máté, a kábítószer bűnözés elleni hivatal főosztályvezetője elmondta, a lefoglalt kokain fekete piaci értéke 15 milliárd forint. Az uniós forrásból teljesen megújulhat a Hév járműpark a Szentendrei, Aráckevei és a Csepeli vonalon, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a tervek szerint 42 új klimatizált és akadálymentes motorvonatot szereznek be, amelyek leváltják a jelenlegi előregedett szerelvényeket. A közbeszerzést még idén kiírják, az első új járművek pedig 2029-ben állhatnak forgalomba. Autizmus barát előadásokat és az akadálymentes kulturális szolgáltatásokról szóló szakmai fórumot tartanak jövő szombaton a Fővárosi Nagycirkuszban. A Mirás című produkciót alacsonyabb hangerővel, pihenőszobákkal és egyéb speciális eszközökkel igazítják az érintett nézők igényeihez a Nemzetközi Cseperedő Alapítvánnyal együttműködésben. Válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje, közölte a Fejérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház. Tegnap omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit instabil, súlyos, életveszélyes állapotban, több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított eljárást az ügyben foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt. Estig marad a többnyire napos idő, ma a keleti határ mentén, holnap viszont már sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső lesz. Holnap többfelé megélénkül a szél, a Dunántúl északi részén és zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Éjszaka 10-17, holnap a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű.
0: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a kívánságműsorban, és bízom benne, hogy egészen 5-ig el nem mozdulnak a rádió mellől, sőt, azt követően sem. Nagyszerű zenék között válogattunk ma is, a szerkesztő Nemesneki, a hangmérnök Wolf Attila. Telefonszámunk 061-759-60-71. Várjuk a további kedves kéréseket. Ma az Anitákat és Kármeneket köszöntjük névnapjukon, és azokat, akik június 2-án születtek. Az első dalt Varjú Tiborné Veszprémből kérte, Sebő Miklóst és a Dominó Tánczenekart halljuk. Legyen esze!

vagyok rám, az, ami a legfőbb vagyon tán, amit igaz könyvnek neveznek a könyvek, és a tudomány, nolám, nolám, legyen esze, és az ezét veszítse el miattam. Én se vagyok már százfokos bölcs és okos ré, de szerelmes lettem kegyedbe, kicsike szívébe, vegyen be, legyen esze még fenn.

Gödöllön Juhász Lászlót 80. születésnapja alkalmából köszönti és kíván nagyon jó egészséget a még élő érettségiző társak nevében Fehérvári János. Lente Lajost Balog Albert zenekara kíséri, minden piros-fehér rózsát neki vittem.

Hajdúböszörménybe Gyarmati Sándornénak barátnője küldi szeretettel kedvenc dalát, Kós Évát Sánta Ferenc zenekara kíséri Vásárhelyi híres promenádon.

Lányának Tündének nagyon jó egészséget, minden jót kíván édesapja Tóth István orvosházáról. Szeredi Krisztinát, ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, hallod-e nótás füttyös szép madár?

0: A következő üzenetet pedig hallgassuk meg a rögzítőről.
1: Jó napot kívánok! Szeretném kérni Debrecenbe Gergely Anitának névnapjára, Johnson Évikének születésnapjára, Gergely Norbertnek névnapjára, Szatmári Lacikának szülinapjára. Mindenkinek jó egészséget, boldogságot kíván a család sok szeretettel. A dal Virágeső hújjon reád. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Valamennyi ünnepeltet szeretettel köszöntjük. Rákóczi Anitának névnapi alkalmából minden szépet, jót kíván a családtagok nevében édesapja. Lányának Ódor Anitának nagyon boldog névnapot kíván édesapja Pátkáról. Földiné Kovács Tündikének nagyon sok boldogságot kíván anyukája Marika. Korda György énekel, Virágeső.

Mező József feleségét szeretné meglepni a következő dallal. Dóri Józsefet Boros Lajos zenekara kíséri, Kék a szemed, mint az ég.

napodrož a ruhát, a kapuban várok rád, meg valamban. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet, galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet, galambom. Megmaradt az eszem is.

0: meg a szemem, mint az ég, ilyen lesz majd mind a hétig a London.
1: Ilonának születésnapja alkalmából sok szeretettel kíván boldog születésnapot férje Sándor, lányai, vejei, unokái, unokavejei és dédunokája, László Imrét Kócé Gyula zenekara kíséri, Akácos út.

de sose hiba, hogy az asszony ellopta a barátom. Nem tudhatom, hova teszi, de ne aki megkeresi, keresem, de soha meg nem találom. Lejárhatom a lábamat, utálom, de múl szemmel nem találom hiába. De jó neked csigabiga, nem eshet meg az a hiba, hogy az asszony beköltözik a házba. Lejárhatom a lábamat, utálom, de múl szemmel nem találom hiába. De jó neked csigabiga, nem eshet meg az a hiba, hogy az asszony beköltözik a házba. Csiga legény, nem kesereg, ha az asszony

0: tízesti becsúszok, mászok utána. Okos már vagy csak a pika, nem lehet már semmi hiba, ad a lánynak főbérleti lakása. Amikor még szerelmes volt a lányba, vizes fűben csúszok, mászok utána. Okos már vagy csak a pika, nem lehet már semmi hiba, ad a lánynak főbérleti lakása.
1: Testvérének, Ötvös Mihálynak kezd helyre, Marika küldi a következő dalt, Kozma Irént a Dankó Pista zenekar kíséri. Volt ez jobb is, lesz is még.

Salgó Tarjánban férjének 87. születésnapja alkalmából küldi a dalt szeretettel, felesége és lánya családjával. Medgyasszon Tóth Zoltánra emlékezik szerető családja, Pálffy Péter énekel, Nem tudok nem gondolni rád.

Kívánság műsorunkat hallják, 2:03. Saliga Bélánék érte a következő dalt, Kosári Juditot Farkis Béla zenekara kíséri, házunk előtt bólingató akácfa.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit. Drága szerelmem, Béres Ferenc, rád gondolok örök szeretettel. Első találkozásunk alkalmából, ami 41 évvel ezelőtt volt, június 2-án. Köszönöm a jó Istennek, hogy megismertelek, csodálatos életünk volt együtt. Soha nem felejtelek, még élek, szívemben élsz tovább. Kedvesed, Marika Miskolcról. Kérném szépen, hogy is felednélek édes egyetlen szerelmem dalt? Hálásan köszönöm.
2: Köszönöm a hívását. Puskás Sándor énekel, kísér Miskolci Balog János zenekara.

91. születésnapja alkalmából kíván nagyon jó egészséget szomszédja Erzsike, gondozója Katika és fia. Harangozó terének el minden nap, mikor eljön az este.

Kovács István óta énekes szeretném köszönteni 70. születésnapi alkalmából. Kívánok jó egészséget, örömet, boldogságot, sok-sok nótás évet Erzsike Salgótarjánból. Bohács István ifja Berki Béla zenekara kíséri, Nem hiszek a szerelemben.

0: az eső nagy a sár, az én rózsám az a vár, az a vár. Még a szeme is nevet, ha megölel engemet, de engemet. Csókot is át izibe, de nem érem egyelben, ha még egyet kis galambon cserébe. Így cseréljük reggelig, reggeltől meg estelig egy végben. Csókot is át izibe, de nem érem egyelve, ha még egyet kis galambon cserébe. Így cseréljük reggelig, reggeltől meg esselig egy végben. Hol az eső meg a hol, csókolózni csoda jó, csoda jó. Holond, aki nem teszi, kivált, hogyha szereti, ha szereti. Mert a csókból sose sok, tanítják az okosok, még az ismer csókért csókjár cserébe. Ezért, aki szereti, kivált, hogyha teheti cseréjjel. Mert a csókból sose sok, tanítják az okosok, még az ismer csókért csókjár cserébe. Ezért, aki szereti, kivált, hogyha teheti cseréjjel.
1: Horgánné Piréke testvérét szeretné meglepni közös kedvenc dalukkal. Rezsdák Miklóst, Sárközi Béla zenekara kíséri. Julcsa, ha kimegyen a piacra.

fiúlcsal, aki megyen a piacra. Kis kosarát a karjára felakassza, lesz is abba zsanna van nagy csokoládé. Hey, Julcsa, sose leszek a magáé. Lesz is abba zsanna van nagy csokoládé. Hey, Julcsa, sose

0: čele se k tomu gájí. Šejem sukňo, odkloňme koj pomády. Hej, Julčo, čo čele se k tomu gájí.
1: Csiky Lászlóné Éva, Eszter Gombol kérte a következő örökzöldet, Kon Zsuzsa énekel, Mama kérlek.

kóla. Hasonló közönség kedvencek várnak önökre a következő órában is. Miért búcsúznál, énekli majd Miklós Erika Zámbó Jimmyvel, Mama Leone Kovács Katitól, és elhangzik a János legyen fenn a János hegyen című nagyon népszerű dal is. A hírekig Puka Károly zenekara játszik.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Modernkori rabszolgaság.
2: Egy tanyáról szöktem el, és itt kértem segítséget.
1: Tehetetlen áldozatok és egy segítő kéz.
3: Azokkal építjük ki a kapcsolatot, akik nagyon egyedül vannak.
1: Ami visszaterel az életbe.
4: Csak kérni kell az Úrtól, hogy szabadítson meg.
1: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy az azt követő 7 éves költségvetésről. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő megerősítette, hogy zajlanak a technikai egyeztetések az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási jogairól, és bízik a sikerben. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Súlyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart amellett, hogy mandátumát végigviszi. Két lépésben alakítják át a közmédiát, ezt ígérte a jogállamiságért is felelős uniós biztosnak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Ennek részeként társadalmi egyeztetést indítanak arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia feladata, közölte Tarz Zoltán. A tárgyaláson elhangzott, hogy megkezdődött a közmédia átvilágítása. A női vezetők új generációja formálja át az intézményeket és kérdőjelezi meg a mélyen gyökerező társadalmi normákat. Erről beszélt az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes Belgrádban a női parlamenti képviselők világkonferenciáján azt mondta, az áprilisi választások történelmi fordulatot hoztak Magyarországon, a változásokban jelentős szerepet játszott egy alulról szerveződő mozgalom, amelyben a nők meghatározó szerepet játszottak. A házelnök a közéletben szerepet vállaló nők történelmi előképeiként az egri nőket említette. Új tagokkal bővült a Halhatatlanok társulata. Az elismerést Hegyi Barbara, Szulák Andrea, Köles Ferenc és Máté Gábor színésznek, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekesnek, valamint Kovács Tibor és Nagy Íris táncművésznek ítélték oda. Lábnyomukat szeptemberben az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel. A Halhatatlanok társulatát 1996-ban az egykori Stúdió című televíziós kulturális hetilap alkotói Érdi Sándor és Szegvári Katalin alapította olyan előadó művészeknek, akik tehetségükkel kiérdemelték a társulat örökös tagságát. Végül az időjárásról. Estig marad a többnyire napos idő, ma a keleti határ mentén, holnap viszont már sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén tartós eső lesz. Holnap többfelé megélénkül a szél, a Dunántúl északi részén és zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Éjszaka 10-17, holnap a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között lesz.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. házigazda Gál Zoltán.
6: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, már is folytatjuk a kívánságműsort, nem akármivel, egy nagy közönség kedvenc nótával. Ponyhádról Móri Mihályné férjének kérte, Mészáros János Eleket Bangó János zenekara kíséri, Jegenyefán fészket rak a csóka.

Édesapjuknak, Minya Istvánnak Újpesten minden jót kívánnak sok szeretettel lányai. Bokor János énekel kíséri Fjabdéki Lakatos Sándor zenekara. Könycseppek az útporában.

Lovászné Erzséke Berettyúj faluból kérte a következő nótát, Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László énekel, kísér Szomora Zsolt zenekara, 10 pár csókot egy végből.

0: haj, haj, haj, van och hagelbilar på Tjabaj. Myndig, jo, myndig om, räcker det med mig så kom.
1: Győrben Csoma Gergelynének férje kíván boldog éveket, jó egészséget, és köszönti 50. házassági évfordulójukon. Zárai Márta és Vámosi János énekel, köszönet a boldog évekért.

0: Külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Varga Tibor vagyok, Budapestről. Szeretnék küldeni egy nótát Turkevére, a nóták fővárosába. Nagyon sok szeretettel a Turkevén élőknek és az onnan elszármazottaknak. Válasszon a szerkesztőség egy szép turkevei nótát Madarász Katalin és a többi turkevei emlékére. Köszönöm!
2: Nagyon szépen mondta, csodálatos Madarász Katalinra is emlékezünk, Turkeve híres szülöttére. Szalai Antal zenekara kíséri Turkevei népdalok.

Uuteen tsekin raitamaan vossuun jaat.

0: A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. A Nótás kedvő volt az apám című rovatunk következik, amelyben egy nagyon népszerű énekest hallom most.
1: Én Kocsis Tibor énekes vagyok. Egy olyan dalt szeretnék most felkonferálni, ami apukám egyik kedvence. Apukám mindig nagyon büszke rám, amikor lát engem a színpadon, és akkor is nagyon büszke volt, amikor ezt a dalt énekeltem a televízióban, úgyhogy most szóljon akkor egy dunaparti csónakházban.
0: Ez a dal hatalmas sikerrel hangzott el a Duna Televízió Csináljuk a Fesztivál című műsorában. Következzék Kocsis Tibor.

Eriden Bátki Magdikának Küldjanótát szeretettel Rudas Icu, Szigeti Fercsit Balázs Tamás zenekara kíséri. Megírtam egy levelező lapot.

apukámban az 1960-ban a kertvárosi iskolában végzett általános iskolai osztálytársainak, illetve szintén pápán 64-ben a Petőfi Sándor gimnáziumban végzett negyedik A-osztály osztálytársainak nagyon jó egészséget, minden jót kíván Szelestei Ica. Miklós Erika és Zambó Jimmy énekel, miért búcsúznál?

Nyiriné Terike kérte a következő dalt Miskolc Tapolcáról. Márkus Ilonát, Sárközi József zenekara kíséri, kéket nyílik a tavaszi, ne felejts.

Drága férjére, aki már 5 éve nyugszik a Kakucsi temetőben, fájó szívvel emlékezik felesége, Csermákné Erzsé. Szabó Sándort Jeremiás Béla zenekara kíséri. Szeretni csak téged lehet, én nagyon.

0: Külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Ildikó néni vagyok Budapestről. A 90. születésnapomat szeretném ünnepelni a Filléres emlékeim című dallal. Hálás köszönettel!
2: Ildikó néni, Isten éltesse, nagyon sok szeretettel köszöntjük. Bródi János énekel.

kacat, ócskaság, mi évek óta összegyűlt. Szerte széjjel ott hevernek ők, a polcokon meg mindenütt. Gyertyaszál, gyöngyszemek, felébe tört mézes kalács, hajcsattak és karkötők.

ünnep megszakadt, a kis tükör homályosan, de őrzi még az arcokat. Egy régi dal a szallagon, és több a zaj már, mint a jel, de néha nap

0: dúzsám lesz benne.
1: Nyíregyházáról Kecskésné Érike kérte egyik kedvenc nótáját, Talabér Erzsébetet Boros Lajos zenekara kíséri, Vett a rózsám piros sejem viganót.

Miklós ostorosan nagyapja kedves nótáját szeretné meghallgatni. Csala Juditot Sárközi Béla zenekara kíséri. Oda van a virágos nyár.

Kis új szállásra Kis Jánosnak testvére küldi a következő dalt sok-sok szeretettel. Tekeres Sándort, Lakatos Sándor zenekara kíséri. Híres város az Alföldön Kecskemét.

Édesapjának Bódi Györgynek szeretettel küldi a következő nótát Tapolcára Irénke. Szabó Terészt, Alá Kálmán zenekara kíséri, halkan pengesd ezt a csárdást.

Milyen frappáns zárás ennek az órának a most elhangzott dal, de természetesen folytatjuk a hírek után. Elhangzik majd a kék ne felejts, el ne felejts, Tolnai Kláritól a búcsúzás, és a tiszta fehér oltár is most a Magyar Rádió népi zenekara játszik.

0: műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Ezen a héten ismét stúdiókoncert itt a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Június 4-én 13 órától újra jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta különleges stúdiókoncertje, ahol Szőlősi Emese és Bányai Márton magyar nóta énekesek hozzák el legkedvesebb magyar nótáikat. A Nemzeti Összetartozás napján a szívhez szól nóták mellett hazafias melódiák is felcsendülnek, megidézve a magyarság összetartozásának erejét és érzelmeit. A művészeket Varga Jenő prímás és kiváló cigányzenekara kíséri. Hallgassanak minket élőben, egyenesben a Dankó Rádióban, vagy figyeljék a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalát is, ahol szokásunkhoz híven videó közvetítéssel is jelentkezünk. Tehát most csütörtökön, június 4-én 13 órától Jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velünk!
0: Stúdiókoncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: 1, 2, 3.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madar a tolláról, embert
4: kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy az unió következő 7 éves költségvetéséről. Tordai Attila vezeti az országos vérellátó szolgálatot. Az új főigazgató Hegedűs Zsolt szakminiszter felkérésére június 1-től tölti be a posztot. Tordai Attila a működés átláthatóbbá tételét, a transzfúziós szabályozás korszerűsítését és a vérgazdálkodási rendszer fejlesztését nevezte meg fő céljai között. Emellett fontosnak tartja a munkatársak megbecsülését és a véradói bázis bővítését, különösen a fiatalok körében. Gyermeknapi szűrővizsgálatokat tartott a Katolikus Karitász orvos missziója Kárpátalján. A segélyszervezet országos igazgatója a Kossuth Rádióban elmondta, a Nagydobronyi gyermekotthonban fogászati, ortopédiai és szemészeti szűrést végeztek. A vizsgálatokon 170 gyermek vett részt. Zagyva Rihárd hozzátette, a gyerekeket emellett játékokkal és édességekkel is megajándékozták. A hazai friss szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával futó Európai Friss Akció kampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, influencerek, séfek, táplálkozási tanácsadók élményszerű programokkal inspirálják a jövő generációját a kampányban. Az egészséges, vitamindús étkezést sportrendezvényeken és digitális platformokon is népszerűsítik. Jelentősen csökkent az ebola gyanús fertőzések száma a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a vizsgálatok során több száz korábban feljegyzett esetet kizártak, így 900-ról 116-ra csökkent az ebola gyanús megbetegedések száma. Az afrikai országban eddig 321 fertőzést igazoltak, 48 ember halt meg, hatan viszont felgyógyultak a betegségből. Korszerű hőkamerás drónokkal védik az őzgidákat a kaszálási időszakban, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A technológia lehetővé teszi, hogy a kaszálás előtt felkutassák és biztonságba helyezzék a fűben lapuló gidákat, amelyeket a munkálatok után visszaengednek élőhelyükre. A program az elmúlt években fokozatosan bővült, és tavaly országszerte 278 őzgidát sikerült megmenteni. A globális átlag hőmérséklet emelkedését és szélsőséges időjárási viszonyokat hozhat a következő hónapokban az El Niño. Az ENSZ meteorológiai világszervezete szerint a jelenség Ausztráliában, Közép-Amerikában, Indonéziában és Dél-Ázsia egyes részein okozhat szárazságokat, még a Csendes-óceán keleti részén hurrikánok kialakulását segítheti elő. Itthon holnap sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás, a Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső lesz. Éjszaka 10 és 17, holnap 25-30 fok várható.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zenerádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort, levelet kaptam régi hallgatónktól. Május 30-án Nagyvelegen egy csodálatosan megszervezett tartalmas határőrbajtársi találkozó részese voltam. Közel 100 fő régi határőr, sorkatona és családtagja vett részt az összejövetelen, ahol a határőr múlt tiszteletére, a bajtársi szellemre, az összefogás maradandó élményére is emlékeztünk. Köszönjük Móder Andrásnak és segítőinek a szervezést és a megjelenteknek a részvételt. Tisztelettel Takács Imre nyugalmazott határőr alezredes Győrből. Miklós József énekel, már ezután úgy élem világom.

Alicének Kebel Béli barátnőjének küldi szeretettel Maria következő nótát, Jákó Verát Magyar Imre zenekara kíséri, az én ajkamról már ellopták a nótát.

Paulics János Tatabányáról kérte a következő nótát. Budai Beatrix énekel, kísér Báder Ernő zenekara. Csicsak rózsám hallod.

Rádió kívánság műsorát hallják, 4:05 van. A Vajdaságban Horgoson Dobróka Irén férjére, akit 20 éve, és fiára, akit 5 éve veszített el, emlékezik szeretettel, fájdalommal. Fiára születésnapja alkalmából is emlékezik. Tolnai Klári énekel, búcsúzás.

hogy az élet színpadán a búcsúzás egy kétszemélyes darab, hol a végzet írja minden egyes szavad, hol nem tudod, hogy mit, hogyan csinálj, csak azt tudod, hogy a szíved nagyon fáj. A búcsúzáskor könnyes lesz a

búcsú zás egy két személyes darab, hol a végzet írja minden egyes szavat, hol nem tudod, hogy mit, hogyan csinálj, csak azt tudod, hogy a szíved nagyon fáj. A búcsúzáskor könnyes lesz a szemed, hiszen valakinek

0: felko piák a szelek. Már nem segít se könyörgés, se vád, te félreállsz, s az élet megy tovább. Már senki sincs, már semmi sincs, és az élet megy tovább.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok, Hidvégi Pálné vagyok Szentendréről. Szeretném a drága húgomat meglepni a kedvenc nótájával. Kék, ne felejts, el ne felejts. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
3: Nagyon nagy örömmel játszok, a sok gyönyörűség közül az egyik legszebb, amit Bangó Margittól hallunk. A 100 tagú cigányzenekar kíséri, kék ne felejts, el ne felejts.

Rokai Imrének lánya kérte egyik legkedvesebb nótáját, Urbán Katalint Olá Kálmán zenekara kíséri, a toronyban jaj, de sok a garádics.

Kisvárdáról Komlósinét Erike kért egy jó nótát a férjének. Bojtos Lucát Baranya István zenekara kíséri. Halljátok, cigányok!

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. 2 perc múlva 5:30 lesz. Színesiné Marian unokájának Anitának névnapjára küldi szeretettel a dalt Keszthelyre. Olái Bolya énekel, Európa.

Bíró Sándorné és Harry Tudvariból kérte a következő dalt, kedvenc előadójától Dániel Gábor énekel, kísér Lakatos Miklós zenekara, Száldogál a fecske.

Gyurine Emilia Siófokról kérte a következő dalt, László Annit Bobe Gáspár Ernő zenekara kíséri. Hogy jó a csók?

Édesanyjukra Örkönyi István néra születésnapja és halálának 14. évfordulója alkalmából fájú szívvel emlékezik fia Béla és lánya Marika családjával. Tarnai Kis László énekel, Anyám.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Papordi Mihály vagyok Budapestről. Szeretném kérni a szép dalt. Jaj, de messze estél tőlem, nem láthatom édes kicsi ország. Köszönöm!
2: Örülök, hogy hívott minket. Takács Béla énekel, kísér Boros Lajos zenekarát.

Szombathelyről Kolozsi Róbertné kérte a következő dalt, melyet már rég hallott, Zentai Anna és Lakatos Mihály zenekar adja elő. Jön a divat, megy a divat manapság.

Tatárné Enci szeretné meghallgatni Melis Györgytől a következő dalt szerencsen. Déki Lakatos Sándor zenekara kísér, Zöld a kukorica, Kati.

0: kell rukkolni, Plati.
1: Férjére, aki a Nagytárkányi temetőben nyugszik, halálának 54. évfordulója alkalmából szerető szívvel emlékezik felesége Bányácski Éva Komárnóban, négy lánya Kornélia, Éva, Anikó és Helena, dédunokái és két ükunokája. Hálás szívvel őrzik emlékét, Alex Tamás énekel, Csak a jók mennek el.

Baranya Péternek Huga küldi a következő nótát. Nagyon sok szeretettel TP-re, Szentendrei Klárát Balogh Albert zenekara kíséri. Minden jó, ha jó a vége.

Szolnokra férjének, Zolinak 65. születésnapja alkalmából küldi sok-sok szeretettel, öleléssel a következő dalt. Szilvia, az Illés együttest halljuk, Little Richard.

Kedves hallgatóink, elröppent ez a 3 óra, ez volt a mai kívánságműsor, majd holnap innen folytatjuk 2-kor. Most viszont a hírek után hallgassák Popovics László műsorát. Tegnap bemutatkozott az új rovat, az Egy nóta, három élet. Nagyon érdekes, egyetlen nóta köré csoportosítva 3 hallgató mondja el az ezzel kapcsolatos érzéseit, emlékeit. Nagyon érdekes. És persze lesz túl az Operencián című műsor is 6 után. Ma Gyenes Magda színésznő pályafutásáról mesél a házigazda Egri József. A kívánságműsort nem esni kiszerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gáz Zoltán vagyok, legyen szép estéjük, gyönyörű játékot hallunk Terék Józseftől, viszont hallásra holnap.

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából
2: nagy barna ház. Katona áll előtte, de ne nézzen a szemébe, mert megüti magát.
3: Fogadnak ott engem?
2: Sokat kell várni, nagyon sokat. De rég beszéltem magyarul.
3: Maga magyar.
1: Örök hűség. Iványi Marcell igaz történetet feldolgozó zenés filmje június 4-én 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdéseiben. A kormányfő megerősítette, hogy zajlanak a technikai egyeztetések az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási jogairól, és bízik a sikerben. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Sulyog Tamás egy német napnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart amellett, hogy mandátumát végigviszi. Két lépésben alakítják át a közmédiát, ezt ígérte a jogállamiságért is felelős uniós biztosnak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Ennek részeként társadalmi egyeztetést indítanak arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia feladata, közölte Tar Zoltán. A tárgyaláson elhangzott, hogy megkezdődött a közmédia átvilágítása. Interaktív térképes alkalmazással segíti a Nébih a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. A hivatal arra kéri a szőlős gazdákat, hogy figyeljék a honlapon megjelölő adatokat. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. A hazai friss szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával futó Európai Friss Akció kampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, influencerek, séfek, táplálkozási tanácsadók élményszerű programokkal inspirálják a jövő generációját a kampányban. Új irodalmi verseny indul magyarországi és határon túli középiskolák számára. Az Apostrof Eszterházi elnevezésű megmérettetés célja, hogy közelebb hozza a fiatalokhoz a kortárs magyar irodalmat és ösztönözze az olvasást. Nevezni augusztus 16-áig lehet, a legjobbak októberben egy háromnapos döntőn vehetnek részt. Több mint 450 intézmény 3000-nél is több programmal várja a látogatókat június 20-án a múzeumok éjszakáján. Idén is csatlakoztak a vidéki települések, a kiemelt helyszín ezúttal Sopron lesz. Az esemény tematikája pedig az ízekbe zárt történetek megismerése. A legtöbb program 6 éves korig ingyenes, az idősebbek 1500 forintért, a felnőttek 3000-ért válthatnak karszalagot, mellyel a budapesti múzeumi autóbusz körjáratokra is fel lehet majd szállni. Borult időre számíthatunk holnap, sok felé lehet zápor, zivatar, néhol felhőszakadás, a Dunántúlon a Dunatisza közén tartós esőre kell készülni. Éjszaka 10-17, holnap a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok várható.
5: Tudod-e még az én nótán? Az Önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: Jó napot kívánok mindannyiuknak a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Új rovattal jelentkeztünk, egy nóta, három élet címmel. Az elmúlt évek beszélgetései során megfigyeltem, hogy ugyanaz a magyar nóta minden ember szívében más-más emléket őriz. Egy dal mögött sokszor egy egész élet bujik meg. Ezen a nyáron minden nap egyetlen nóta kerül a középpontba, és három hallgató meséli el saját történetét ugyanarról a dallamról.
1: Járunk mi két hetente egy klubba, aminek az a neve, hogy Óda a fényhez, és ott vannak ilyen programok, és azt próbáljuk megvalósítani, és akkor itt szoktuk ezt a felvételt énekelni.
0: A mai napon hallgatjuk majd Csaba történetét, de József is itt lesz majd velünk.
2: Van életérzésem, meg van, azt mondjam, életigenlésem, és szeretek élni még 80 évesen is, mert csodálatos életem alakult ki ezután a nóta után.
0: Lászlót is vendégül látjuk a mai műsorban.
3: A drága nagyanyám. Engem a drága nagyanyám nevelt, és ő neki volt az a kedvenc nótája, nagyon szép hangja volt, nem volt nap, amikor nem énekelte volna. Amikor a rádióban szólt, akkor párhuzamosan a rádióval, hanem akkor pedig szólóval, ő maga a saját szórakoztatására.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A dallam, amely generációk emlékeit őrzi. Várjatok még őszi rózsák! Erről mesélt át Csaba, József és László a következő közel egy órában itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Csabával beszélgetünk. Szóval jól van, Csaba?
1: Köszönöm szépen, igen.
0: Van valami különös ok, ami kapcsán jól érzi magát?
1: Hát most itt hol vagyok, most már nem kellett, nem mentem ma dolgozni, hanem itt hol vagyok.
0: Uh-huh. És ez már vidámságot hoz az életébe.
1: Hát igen.
0: Uh-huh. És miért egyébként? Szeret otthon lenni, vagy nem szeret dolgozni?
1: Hát ezt is, azt is, ott is jó lenni, mert társaságban van az ember, azért eltelik az idő.
0: Uh-huh. Anélkül, hogy mondaná a cég nevét, mivel foglalkozik, mi a szakmája?
1: Textilgyártással és virággal foglalkozunk.
0: Uh-huh. Textilgyártás és virág, ez azt jelenti, hogy textilből készítenek virágokat?
1: Nem, van egy beszállítunk, és az hozza a virágot, és mi meg összerakjuk azokat. Uh-huh. Tehát az emlettett anyagot hozza, és úgy rakjuk össze.
0: A csokrokat készítenek belőle?
1: Igen, igen.
0: Értem. És a textilgyártás, ez hogyan csatlakozik ez, vagy az egy teljesen más tevékenység? Értem. Csak a kettő az, ami együtt kiad már egy jövedelmet, vagy a kettő együtt tudja megteremteni az ön anyagi jólétét ezek szerint. Hát ugye? Igen, mind a kettővel kell foglalkozni.
1: Mással is foglalkozik a cég, nem csak virágokkal, koszorúgyártásával, valamint házi tisztátval is foglalkozunk.
0: Hát akkor itt több lábon állás.
1: Igen.
0: Esete forog fenn, hogy ilyen hivatalosan fogalmazzak. Csaba, várjatok még őszi rózsák. Ez a dal forog mindjárt. Mire emlékezteti Csabát ez a felvétel?
1: De várjatok még őszi rózsák, azt ez is egy dalos délutánhoz, úgymond. Van nekünk...
0: Tehát ez is egy ünnepség volt. Dalos délutánnak nevezte?
1: Nem én, hanem a többiek. Járunk mi két hetente egy klubba, aminek az a neve, hogy Óda a fényhez, és ott vannak ilyen programok, és azt próbáljuk megvalósítani, és akkor itt szoktuk ezt a felvételt énekelni, többeken is, nem csak én, hanem most is majd lesz ilyen délutánunk.
0: Értem. No, hát akkor meghallgathatják élőben. Ön akkor szintetizátorozik? Jól emlékszem?
1: Igen.
0: Akkor szintetizátoron is el tudja játszani ezt a dalt ezek szerint, ugye?
1: Igen.
0: Várjatok még őszi rózsák. Ez jön tehát Csaba kérésére itt a Dankó Rádióban.
2: Várjatok még őszi rózsák. Ne mondjad!

0: Egy nóta, három élet. Várjatok még őszi rózsák. A műsor vége felé teljes egészében is majd meghallgathatják ezt a kitűnő magyar nótát. Addig viszont hallgatjuk majd még József és László történetét a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.
1: Nézek, nézek a semmiben.

Esik eső csendesen, lepereg az ereszen, az ereszen. Esik eső csendesen, lepereg az ereszen.

én a babám, érzem én azt. Esik, esik csend.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. József, a beszélgető partnerem. Várjatok még őszi rózsák. No, ezt a dalt hallja, akkor mi jut eszébe?
1: Hát az jut eszembe, hogy az életem elején vagy vége felé tragédia ért engem, egyedül maradtam, és most a második házasságom után volt egy kapcsolatom, és abban ez a Várjatok még őszi rózsám szerepet, de megmaradt bennem, mert ez a nóta örökké bennem lesz, mert az azt is jelenti, hogy Várjatok még őszi rózsák, nem mondjatok búcsút a szép nának. Tehát még van életérzésem, meg van, azt mondjam, életigenlésem, és szeretek élni még 80 évesen is, mert csodálatos életem alakult ki ezután a nóta után. Uh-huh. Úgyhogy nagyon megörültem ennek a nótának, mert állandóan ezt daroltam, amikor egyedül maradtam. Tudnélik, ugye 3-4 éven halt meg a feleségem, és vártam mindig arra, hogy hát, ha még lesz őszi rózsa, is lett.
0: Milyen szerencsés. Egyébként amikor egyedül élt, ahhoz képest a mindennapjai hogyan változtak meg most, hogy megismerkedett ezzel a hölgyel?
1: Hát nagyon nyüzsgő lett az életünk, mert voltunk tengerparton nyaralni, állandóan Mátra Süreden vagyunk egy szállodában minden hónapban 1-3-4 napot. Járjuk a közeli fürdőket. Nekem minden nap el kell mennem a sportpályára 3-4-5-10 kört. Naponta megyek egy 5-6 kilométert. Szeretem a vizet, nagyon sokat olvasok, ha most itt tele vagyok ilyen biológiai, meg ilyen nézően kiegészítőnek a olvasásával, de nagyon szeretem az élettel kapcsolatos biológiai, biokémiai folyamatokat kontrollálni és magamnak felhasználni.
0: Tehát gyakorlatilag emberkísérletet végez saját magát.
1: Igen, mivel megsúgom, hogy állatorvos vagyok.
0: Igen. Ez jó. Egyébként rokon lelkek vagyunk ezzel kapcsolatosan, mert én is szoktam ilyeneket csinálni.
1: Hát most meg javaslom, mert nem mondom a hívjákot, ki írta. Szalvesztorok. Az érzelem és a rák kapcsolat a csodálatos könyv. Angol fordítás, de szalvesztoroló.
0: Aha. Tehát egy mélységében megy bele a kérdésekbe, úgy hallom. Ha
1: persze, sejtszinten.
0: Igen. Ez tényleg.
1: Párom is azt mondta, hogy minden sejtemet szereti, hát akkor sejtszinten próbálkozom.
0: De jó, nagyon jól hangzik. A dal is szerintem jól fog most hangzani a Dankó Rádióban. Jön tehát a Várjatok még őszi rózsák József kérésére itt a Dankó Rádió műsorában.
1: Köszönöm.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. László van velünk a vonalban, várjatok még őszi rózsák. No, László, amikor ezt a dalt hallja, akkor mi jut eszébe?
1: A drága nagyanyám. Engem a drága nagyanyám nevelt, és ő neki volt az a kedvenc nótája, nagyon szép hangja volt, nem volt nap, amikor nem énekelte volna. Amikor a rádióban szólt, akkor párhuzamosan a rádióval, hanem akkor pedig szólóval, ő maga a saját szórakoztatására.
0: Az mit jelent, hogy a nagyanyja nevelte?
1: Hát úgy, hogy a fogadtatásom után édesapám elhagyta, szétváltak anyámmal, és akkor anyám két nőre maradtam, ő ott hagyott a nagyanyámnak, ő viszont a megélhetésünk miatt először elvállalt ilyen mindenféle munkákat, szezonmunkákat, aztán pedig kijutott Németországba, 7. osztályos voltam, amikor kiment.

0: de igazságosan szigorú. És akkor ez adott egy ilyen gerincet, egy ilyen tartást.
1: De most arra gondoltam, hogy nem hiányzott az édesanyja?
0: Kérem?
1: Az édesanyja nem hiányzott?
0: Dehogy nem, hát dehogy nem, hát dehogy nem, minden gyereknek hiányzik, de tudomásul vettem, hogy ez az élet ezt hozta, a megélhetés, ez egy kis faluba születtem, ahol nagyon korlátozott volt a munkalehetőség. A keresztanyám már ki volt Németországban, és akkor ő segített.
1: És miért nem vitte ki önt is?
0: Voltam kint, egy kis ideig voltam kint, de élt a nagyanyám is, én nekem a nagyanyám iránti szeretet, a falunak a milliója az hazahúzott.
1: Értem. Tehát gyakorlatilag ön nem szeretett volna kimenni?
0: Nem. Az élet rákényszerített, párszor voltam külföldön, de amíg a nagyanyám élt, addig nem.
1: Tehát gyakorlatilag akkor úgy alakult az egész helyzet, jó, hát akkor jól sejtem, akkor még a Vajdaságban éltek.
0: Igen.
1: Ugye?
0: Ott is éltük, igen.
1: Hát akkoriban ugye a volt Jugoszláviában rengetegen mentek ki Németországba.
0: Igen, mert Tito megnyitotta a határokat, és akkor még az akkori útlevél az minden sorompót, minden határnál nyitott, kinyit. És akkor hát ugye okosan gondolkodott, akik kimentek, azok a megtakarított pénzüket, akkor még ugye német márkába, azt az otthoni bankokba spórolták, tették be. Hát ez egy okos húzás volt.
1: Igen, de közben családok is szétmentek azért, ahogy mesélte. Hát akkor jöjjön a dal, amiről mindez eszébe jutott, jó? Az édesanyja kedvenc dala.
0: Nagymamájáé,
1: ne haragudjon, mert a két nő, a két hölgy ugyanazt a szerepet töltötte be az életében. Szerintem itt keveredtem igen. Meg, ugyanolyan fontosak semmi voltak. Várjatok még őszi rózsák, jöjjön tehát a nagyanyja kedvenc felvétele László kérésére, itt a Dankó Rádióban.

0: vadon kakain. Gjera u do i dhe shseresh dalin. Ije mos mile të shënke në dor. Ije më qukos në shkë të por. Farë zë kishë lo vadon kakain. Gjera u do i dhe shseresh dalin.
1: Megköszönöm a megtisztelő figyelmet, ez volt már a Tudod-e még az én nótám című műsorban az Egy nóta, három élet rovatunk. Csaba, József és László osztották meg emlékeiket a Várjatok még őszi rózsák című magyar nótával kapcsolatban. Holnap is lesz majd Egy nóta, három élet. Zsuzsát, Gizikét és Etelkát látjuk majd vendégül, és hogy melyik magyar nóta lesz a középpontban, kiderül majd holnap 17 órától itt a Dankó Rádióban. Hamarosan Juhász Katalinnal folytatjuk, a Dankó Rádióban jön a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri Józsefet hallják a Túl az Operencián című műsorban. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, Popovics Lászlót hallották, találkozzunk tehát holnap délután 17 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra!

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

28. Balatonboglári hagyományos pünkösdi métafesztivál gálaműsorának kezdő hangjaival köszöntöm a kedves hallgatókat a Dalőrzők műsorában. Ezúttal nem csak a népzenei, hanem egyúttal a néptánc hagyomány művelőiről is szó lesz, ugyanis a Méta együttes és zenészbarátaik zenei közreműködésével ez az egyedülálló rendezvény egyben a Kárpát-medencei gyermek és ifjúsági tánccsoportok versenye is. Specialitása, hogy más hasonló megmérettetésekkel ellentétben anonim. Ez azt jelenti, hogy a zsűri csak a produkciók címét és a tánc származási helyét tudhatja, az együttes nevét nem, és tagjai az elnök kivételével 5 éven belül nem is zsűrizhetnek újra. A szabályzat szerint egy férfi és egy női néptáncos, egy zenei és egy néprajzos szakértő, valamint 3 fő társadalmi tag alkotja a zsűrit. A produkció bemutatása után a szakmai zsűri 3, a társadalmi 1 kategóriában azonnal pontoz, majd a legvégén pluszpontokkal korrigálhatja a saját pontszámait, de ezt nem beszélheti meg a zsűri társaival. A színpadi megjelenést mindenki, a stílusosságot és a koreográfiát csak a szakmai zsűri értékeli. Ez az értékelési rendszer igazságos, mert kizárja a máshol oly gyakori részrehajlást az ismertebb vagy jobb kapcsolatokkal rendelkező együttesek javára. Az eseménnyel Halmos Bélára is emlékeznek, aki hosszú éveken át a zsűri elnökeként szeretettel és sok segítséggel vett részt Balatonboglári kiemelt rendezvényének munkájában. Fontos megemlíteni, hogy ez a 3 napos találkozó nem egyszerűen verseny. A Szervező Helyi Érték Egyesület és a Somogy Megyei Néptánc Egyesület több mint 60 önkéntessel, számos nagylelkű támogatóval, komoly technikai és anyagi segítőkkel igazi családias, közösségi élményt nyújt a résztvevőknek. A színpadi bemutatkozások mellett hagyományos program a kézműves vásár, a mesemondás, az esti koncert, a táncok tanítása, a vasárnapi szentmise, a pünkösdi király és királyné választás, a futóméta bajnokság és egyéb vidám játékok. A verseny ötletgazdáját Szabó Zsoltot és főszervezőjét Szalai Tünde Tücsit a kezdetekről kérdeztem. Ők ketten Balatonbogláron évtizedekig táncoltak, illetve vezették a néptánc együttest, innen jött az ötlet, hogy a versenysportokhoz hasonló igazságosabb pontozási rendszerrel kellene egy versenyt rendezni. A Méta együttessel a kezdetek óta jó kapcsolatban vannak, innen az elnevezés, ami a hagyományos futóméta bajnokság miatt duplán találó. Jövő héten folytatjuk a Méta Fesztivál bemutatását, de most következzék a C kategória győztese, a Győri Lippendő táncegyüttes műsorának részlete. Kocsis Enikő és Fitos Dezső Együtt fújjuk, együtt járjuk című györgyfaldi táncokat feldolgozó koreográfiájában 2 fiú nem csak táncolt, de szaxofonon is játszott.

0: Tuna Média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Ezen a héten ismét stúdiókoncert itt a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Június 4-én 13 órától újra jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta különleges stúdiókoncertje, ahol Szőlősi Emese és Bányai Márton magyar nóta énekesek hozzák el legkedvesebb magyar nótáikat. A Nemzeti Összetartozás napján a szívhez szól nóták mellett hazafias melódiák is felcsendülnek, megidézve a magyarság összetartozásának erejét és érzelmeit. A művészeket Varga Jenő prímás és kiváló cigányzenekara kíséri. Hallgassanak minket élőben, egyenesben a Dankó Rádióban, vagy figyeljék a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalát is, ahol szokásunkhoz híven videó közvetítéssel is jelentkezünk. Tehát most csütörtökön, június 4-én 13 órától Jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velünk!
0: Stúdiókoncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Köszönjük mindenkinek, aki felajánlásaival hozzájárult a Jónak lenni jó sikeréhez. Nézőinkkel kézzelfogható támogatást nyújtottunk a legkiszolgáltatottabbaknak. Visszatekintés az elmúlt évek Jónak lenni jó kampányaira. Jónak lenni jó. Köszönjük. Június 4-én 14 óra 30 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Magyar Péter kész találkozni az ukrán elnökkel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő megerősítette, hogy zajlanak a technikai egyeztetések az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási jogairól. Magyar Péter bízik a több mint 10 éve húzódó vitás kérdés rendezésében, és kész új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban. Hangsúlyozta, Magyarország továbbra sem küld sem katonát, sem fegyvereket Ukrajnába. Az orosz hadsereg szisztematikus támadásokat mért éjszaka az ukrán katonai infrastruktúrára. A támadásban legalább 13-an meghaltak és több mint 100-an megsérültek. A fő célpont ezúttal Dnipro és Kijev volt. Az orosz védelmi tárca közölte, hogy 10 kijevi hadüzemet ért csapás. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára közben azt mondta, Moszkva továbbra is nyitott a béketárgyalásokra, de ehhez az ukrán fegyveres erőknek el kell hagyniuk az Oroszországhoz csatolt régiókat. Egy német lapnak adott interjúban is megerősítette Sulyog Tamás köztársasági elnök, hogy nem mond le tisztségéről. Az államfő azt mondta, alkotmányos indok hiányában és a köztársasági elnöki tisztség méltóságának megőrzése érdekében sincs helye a lemondásának. Magyar Péter miniszterelnök tegnap a Sándor palotában kereste fel az államfőt, akit ismét lemondásra szólított fel. Belső átvilágítást és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték. 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy a több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Már a KRESZ módosítása előtt szabályozná az elektromos rollerek használatát a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az RTL híradójában azt mondta, a roller balesetek száma és súlyossága miatt javasolja a külön szabályozást. Hozzátette, a kormány még nem tárgyalt erről, de a következő hetekben megtörténhet. Becslések szerint Magyarországon már több mint 100 000 elektromos rollert használnak, és tavaly 70%-kal nőtt az ilyen járművekkel okozott személyi sérüléses balesetek száma a megelőző évhez képest. Többje rendőrjárőr őrzik ezentúl Kelenföldön és környékén. A lakossági panaszokra reagálva emelték a létszámot a múlt héttől, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Néhány nap alatt mintegy 400 embert igazoltattak és 16-ot elfogtak. A rendőrség hangsúlyozza, szabálysértések és bűncselekmények esetén intézkednek, de a padon ülő hajléktalanokkal szemben nem léphetnek fel, mert ez önmagában nem jogsértés. És végül az időjárásról. Borult időre készülhetünk holnap, sokfelé előfordul a zápor, zivatar, néhol akár felhőszakadás is lehet. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós esőre kell készülni, többfelé megélénkül a szél, a Dunántúl északi részén zivatarok környezetében erős lesz. Éjszaka 10-17, holnap a Dunántúlon 17-24, máshogy 25-30 fok várható.
0: Túl az operencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.
4: Hogyha jön.

0: Nagyságos fejedelem, mindnyájan megértjük szíved fájdalmát, hidd el. Közülünk nem egy dúdol hasonló szomorú dalt a távoli kedveshez.
1: Ilyen a talpas sorsa.
2: Öreg Gölöncsér András apám és Katica húgom ott messze Nagyszombatban élnek-e?
3: Egy a sorsunk.
0: De egy a célunk is, nagy jó uram.

Túl az Óperencián című műsorunk nyitányaként Kacso Pongrácz Rákóczi című daljátékából Rákóczi dalát és megtérését a Gárdi Gábor, Palcsó Sándor és Újlaki László előadásában hallottuk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes kedvestét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Csatlakozzanak hozzánk ma is. Műsorunkban Gyenes Magda színésznő művészi pályáját idézzük fel. De előtte hallgassuk meg Fényes Szabolcs és Békefi István Rigó Jancsi cím operettjéből a Csak álmodom című dalt Petre Zsuzsa és Ilosfalvi Róbert előadásában. Ezután következik Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből a Hajmási Péter Hajmási Pál. Az előadó Budai Beatrix, Újvári Marika és Tarnai Kis László. Kísér Nyári László és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

túl az Óperencián, a Dankó Rádióban. Jenes Magda színésznő 1925. január 5-én született Budapesten. Már egészen kicsi korában megmutatkozott a tehetsége, hiszen mindössze 5 éves volt, amikor egy rádió közvetítésben 2 mondatot kellett elmondania. Ez az apró szereplés mégis fontos kezdetnek bizonyult. Később a híres Rózsahegyi Kálmán színiiskolájában tanult, ahol alapos szakmai képzést kapott. Tanulmányait 1940-ben fejezte be. Ekkor szerezte meg diplomáját, és ezzel hivatalosan is elindult a színészi pályán. Pályafutását vidéken kezdte. Először Szabadkán lépett színpadra, Kőszegi Géza társulatában. Innen 1944-ben a Pécsi Nemzeti Színházhoz szerződött. Itt játszott William Shakespeare Szent Iványi Álom című művében, a Hári Jánosban Őrzse szerepét énekelte, valamint Kacsó Pongrácz János Vitéz című daljátékában Iluskát alakította. Innen folytatjuk hamarosan, de most hallgassuk meg Kálmán Imre Csárdás királynő című operettjéből a Túl az Óperencián című dalt Jenes Magda és Baksai Árpád előadásában. Dankó Rádió.

0: Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Gyenes Magda pályája tovább ívelt, amikor 1946 őszén a Vidám Operett színpadhoz került. Később 1951 és 1960 között, majd 1964 és 1967 között a Fővárosi Operett Színházban játszott, ahol főként szubrett szerepekben aratott sikert. 1960 és 1964 között a Petőfi Színház és a Tarka színpad előadásain is láthatta őt a közönség. Számos emlékezetes alakítást nyújtott. Lehár Ferenc Luxemburg grófja című operettjében Juliet szerepét formálta meg. Kálmán Imre a Csárdás királynő Stáziaként, valamint Lehár Ferenc Vándordiák című művében Sárikaként is legendásan nagy sikert aratott. 1967-től haláláig az Egyesült Államokban élt. Amerikában többször fellépett az amerikai magyarok rendezvényein. Gyenes Magda kiváló ének és tánctudásával, jó színészi képességeivel emelkedett a népszerű vezető művészek sorába. És most következzen Kemény Egon, Májusfa című operettjéből, a Konty kettős. Énekel Gyenes Magda és Rátonyi Róbert. Túl az operencián.
1: Úgy szeretném megcsodálni csodálatos kontyát, higgy el, hogy az a szép, ha mások nem is mondják.
2: Kontyviselet a divatból már kiment, ki nevetnek, hogyha fonok bármilyen.
1: Higgy el, hogy maga arra hivatott, hogy életre keltse ezt a divatot, mert hogyha szép kerek a kontya, nincs rá.

0: Szép haj, szíved, vörös, mint a bronz.
1: Bátran még sok szépet mondj.
0: Más is van, mi engem ide vonz. Nem csak pont a kony, mindegy, hogy konytalan vagy kontyos. Álláspontom pontos, az csupán a fontos tény, hogy magát úgy megkedveltem én. Úgy hiszem, hogy ilyen kislányt nem találok bárhol, éppen ezért nem keresek eszményképet máshol.
1: Ponty viseletem, hogyha tetszik kicsit, hát nem bánom odvarolhat egy kicsit.
0: Higgy el, hogy remek ez a frizura, nagy hatással lesz ez minden fiúra, mert hogyha szép kerek a gondja, nincs rá semmi gondja, szélvihar sem pont.

0: Ferris mit am Rons.
1: Batron mich schon sieben Moin.
0: Masi Schwambi, enge mit der Wons. Nem csak pont a kony. Mindegy, hogy konytalan vagy konytos. Álláspontom pontos. Az csupán a fontos tény, hogy magát úgy megkedveltem én.
2: Dankó Rádió. Salgó Tarjánban FM 89,9. A Magyar Zene Rádiója.

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Az Új Világ című újság 1976. január 9-i számában szilveszteri beszámoló címmel jelent meg egy írás, melyből most egy rövid részletet idézek. Fergetege sikert aratott Gyenes Magda a Santa Barbarai Woodenplatter étteremben. Dr. Andráskó László igazi magyaros szilveszteri különlegességekkel kedveskedett a hatalmas közönségnek, akik békebeli szilveszteri hangulatban élvezték a csodás hangú Gyenes Magdát, a nagyszerű zenét és az igazi magyaros vendéglátást. Eddig tartott az idézet. Gyenes Magda 2017. augusztus 23-án csatlakozott

kedves hallgatóink! Lehár Ferenc a Mosolyországa című operettjéből Ninduk Huanglong énekelte Szucsong belépőjét. Most Turai Ida érdemes művészre, a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével kitüntetett színésznőre emlékezünk halálának évfordulóján, aki 1907. szeptember 28-án született Budapesten. Első sikerét 17 évesen aratta a Darázsfészek című darabban, majd ezt követően megfordult szinte valamennyi fővárosi színházban. Derűs megjelenésével, kellemes énekhangjával, kedves humorával, kezdetben naívaként, később bölcs, idős hölgyek megformálásával aratott sikereket. Olyan filmsikereknek volt részese, mint Ez a villa eladó, A pesti mese, A kölcsönkért kastély, Az egy szoknya egy nadrág, A Dériné, A csínon palkó és A Janika, amit férje Békefi István kifejezetten az ő számára írt. A közönség kedvenc művésznőt mindenki csak Dusikának szólította. Sugárzó egyénisége örökre velünk marad. Turai Ida 1997. június 2-án csatlakozott az Égi Társulathoz. És most jöjjön egy kuplé, Fényes Szabolcs és Mihály István slágere. Na tudja mit? Énekel Turai Ida. Túl az óperencián.

fogjuk, csupán annyit, hogy az a nők egyedhez szörnyen hasonlít. Remélem, Hurcuc szíve tudja már, hogy mi lehet ez az, amit megsúgott. Akkor olyan szerelmes volt, pont nekem van, éppen szerelmes van ott a Jávor Pali úr. Talán ez is oly szép ember, mint egy mozisztár, aki a sötétben itt másodszor súgja már. Tudja mit? Megsúgok itt, lébe nagy titokba, halkan valamit. És az, amit megsúgok itt, csak az, hogy régi nádok titkom valakit. Itt, csupán annyit, hogy az a nők egyedhez szörnyen hasonlít. Remélem, Hurcuc szíve tudja már, hogy mi lehet ez az, amit megsúgok itt. Világos lett, mert a film egyszerre véget ér. Kisült, hogy a suttogó úr kopasz és kövér. Ennek a kis történetnek tanulsága sok. Várd meg, míg világos lesz, ha valaki suttog. Tudja mit? Jaj, megsúgok itt, fülében nagy titokba halkom valamit. Az, amit megsúgok itt, csak az, hogy régi vádok titkom valakit. Nem súgok itt,

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. Június 4-e a magyar történelem egy meghatározó dátuma, a Nemzeti Összetartozás napja. Ezen a napon nem csupán a múlt fájdalmas eseményeire emlékezünk, hanem arra a máig élő, határokon átívelő közösségre is, amely a magyar nemzetet alkotja. A Budapesti Operettszínház június 4-én és Mégis élünk című gálaestje egyszerre tisztelgés és ünnep, emlékezés a múltra és hitvallás a jelen és a jövő mellett. Az előadás során a magyar zenész színpad legszebb pillanatai elevenednek meg, a nemzeti érzés, a haza iránti szeretet és az emberi kitartás motívumai köré szervezve. És most következzen Koltai Gergely szerzeménye a Kormorán előadásában, ki szívét osztja szét. Dankó Rádió.

kedves hallgatóink, Túl az Operencián című műsorunkat Jean Gilbert muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Műsorunk középpontjában a Carmen című musical áll majd. Nem sokára híreket mondunk. Majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ, Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Modernkori rabszolgaság.
2: Egy tanyáról szöktem el, és itt kértem segítséget.
1: Tehetetlen áldozatok és egy segítő kéz.
3: Azokkal építjük ki a kapcsolatot, akik nagyon egyedül vannak.
1: Ami visszaterel az életbe.
4: Csak kérni kell az Úrtól, hogy szabadítson meg.
1: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti önöket. Magyar Péter kész találkozni az ukrán elnökkel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő megerősítette, hogy zajlanak a technikai egyeztetések az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási jogairól. Magyar Péter bízik a több mint 10 éve húzódó vitáskérdés rendezésében, és kész új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban. Hozzátette, Magyarország továbbra sem küld sem katonát, sem fegyvereket Ukrajnába. Az orosz hadsereg szisztematikus csapásokat mért az ukrán katonai infrastruktúrára. A támadásokban a legfrissebb hírek szerint 22-en haltak meg, és több mint 100-an sérültek. A fő célpont ezúttal Dnipro és Kijev volt. Az orosz védelmi tárca közben azt közölte, hogy 10 kijevi hadi üzemet támadtak. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára pedig azt mondta, Moszkva továbbra is nyitott a béketárgyalásokra, de ehhez az ukrán fegyveres erőknek el kell hagyniuk az Oroszországhoz csatolt régiókat. Belső átvilágítást és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték. 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, a több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Kovács Csaba Ibl-díjas, Prima Primissima díjas építész lesz augusztustól a Moholy Nagy Művészeti Egyetem rektora. Kovács Csaba az Építészeti Intézet korábbi vezetője, több évtizedes tervezői és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Feladatai közé tartozik majd az egyetem oktatási, kutatási és innovációs, valamint egyéb kreatív, alkotói és tudományos tevékenységeinek az irányítása. Emellett a hallgatók, az oktatók, kutatók tudományos, szakmai és életminőségbeli támogatása, fejlesztése. A belga légiforgalmi irányítók váratlan sztrájkja miatt részlegesen lezárták délután az ország légterét. A brüsszeli és a Charleroi reptéren járatok százait törölték, miközben az egész európai légiközlekedésben is komoly fennakadások alakultak ki emiatt. A globális átlaghőmérséklet emelkedését és szélsőséges időjárási viszonyokat hozhat a következő hónapokban az El Niño. Az ENSZ meteorológiai világszervezete szerint a jelenség Ausztráliában, Közép-Amerikában, Indonéziában és Dél-Ázsia egyes részein okozhat szárazságokat, míg a Csendes-óceán keleti részén hurrikánok kialakulását segítheti elő. Emellett nő a szúnyogok és kullancsok által terjesztett betegségek veszélye, és csökkenhetnek az élelmiszer és vízkészletek is. És végül a hazai időjárásról. Borult időre számíthatunk holnap, sokfelé lehet zápor, zivatar, néhol felhőszakadás sem kizárt. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós esőre kell készülni. Többfelé megélénkül a szél, a Dunántúl északi részén, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Északa 10-17, holnap a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 19 óra 4 perc.
0: 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
6: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Magyar Zene Rádiójának Húscsak Prímása kezdődik ezekben a percekben. Tartsanak velünk a következő egy órában is, ha kellemes muzsikákat szeretnének hallgatni. Például Dobi Jóska Nem tudok én megjavulni című hallgatóját, amelyet elsőként játszunk a mai adásban. Bányai Márton és Johann János zenekara nem sokára Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból hallható. Utána a Rátóti legények című dalt Cselényi József énekli el nekünk, akinek Farkas Jenő és zenekara muzsikál archív felvételről. Aztán Dévény Jenő és Deák Rózsa csárdását Zenta Janna énekli el Zápor eső esett. Kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok, tartsanak velünk, ha tehetik!

a fundament of it, as in use on shark. Attól a nagy Úristen.

Valahol egy kis faluban Morvai Károly és Dulácska Gézáné hallgatójával folytatjuk, valamint Kalmár Magdával, akit majd Pere János követ, Dóci József csádásának előadójaként, Mikor engem besoroztak. Aztán Gombos Maja is dalol nekünk, Szép a rózsám, nincs hibája. Ez Kerti Zsigmond Lajos és Kubányi György frisse lesz. A 2016-os felvételen Lakatos Miklóst és zenekarát is hallhatjuk majd.

0: bulunda szerelemben is egy pár. A csetegő eresz alá kiállni, értedék a pokolba is sétálni. Régi nóta bárki tudja, bulunda szerelemben is egy pár.
1: Réf Fülöpi, Martfői és Budapesti Dankó klubos felvételek következnek. A budapesti felvétel a Thália Színház mikroszínpadán készült 2016. decemberében. Méghozzá Tarnai Kis Lászlóval és ifjabb Berki Béla zenekarával. A dal Erdélyi Mihály csárdása lesz, künn a dorozsmai határban. Martfői felvételünk 2022-ben készült Szász Katival és Baranyai István zenekarával. Ez ifjabb Magyar Imre és Ságodi József andalgója lesz, hűvösebb van már ősz kezd lenni. A hallgatót pedig Mely kis angyal Ernő és Borsi Darázs József szerzeménye Kolostyák Gyula énekli el balatoni nádasparton. És hát ott is készült a felvétel a Réf Fülöpi szabadtéri színpadon. Balázs Tamás és zenekara játszik.

0: tartalmada még egy giling belefér. Egy giling dolog, boldogság abszolút. A dorozsmai határban, de sok pacsirka madár dalol, és kész!
1: Nem jártam én a templomba. Ezzel a dallal folytatjuk a Hús csak prímást. Ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Ács Tivadar és Bitterman Béláné hallgatóját Kapi Gábor énekli el, akinek pillanatokon belül Baranya István zenekara játszik. Két vén eperfáról szól majd a dal, ezt követően Lévai Andor és Gát Ferenc csárdását Szentendrei Klára énekli.

Nem kérdem én tőled, honnan jöttél. Jaj, de szép kék szeme van magának. Feleség, feleség és paprika só. Ezekkel a dalokkal folytatjuk a Húscsak Prímást itt a Dankó Rádióban. A friss Hevesi József és Marcali Frigyes dala nem sokára Gyulai Erzsébettől hallható. Előtte pedig Horváth Zoltán és Vitárius Imre csárdása szól. Attól a művésztől, aki 2024-ben magyar nóta díjas lett, ő Tolnai András, akinek a Száztagú Budapest Cigányzenekar szólistái muzsikálnak. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból is hozunk két felvételt. Az egyik Kis Angyal Ernő andalgójából készült, Dóka Zsuzsával, Bősi Szabó Lászlóval és Szomora Zsolt zenekarával. Előtte pedig egy hallgató szól, Léva Jandor és Lontai Rajner László dala. Szóka Júlia már is dalol, Varga Jenői zenekara már is játszik nekünk.

jön az ebédet, mikor akarod. Te tudod igazán, mire szól, mi az igaz szám, hogy ha ott áll a sör, meg a por az asztalon. Ha megfőd a csillag, újra de hogy nősülök, te csinálod legjobban a káposztát. Feleség, feleség, így az így lett csodaszép, veled élni az igazi volt.

0: talán.
1: Önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, a hús csak prémás hallható benne. A mai adásunkban hallgathatjuk még Dancs Anna Marit, Laki Pétert, Dócs Pétert, Rezsnák Miklóst és Gáspár Annit is. A művésznőnek majd Miskolci Balog Zoltán zenekara játszik, Sólyom Károly és Élnicki László frissében. Hely, hogyha a szerelem rám talál. Rezsnák Miklós egy csárdást énekel, aki a babáját igazán szereti. Dócs Péter is csárdással érkezik, valamint Tordai Zoltán zenekarával, Lakodalom van a mi utcánkban. Laki Péternek idősebb Sárközi Lajos és zenekara muzsikál, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, Volt-e már szívedben fájdalom? És ebből a műsorból hallhatjuk Dárdai László és Ceglédi Gyula hallgatóját is, Dancs Anna Maritól és idősebb Sárközi Lajos zenekarától. Ez a Messze vagyok idegenben.

양념에 바로 돈도 100으로 모두 나와 이래시 대드레시 내긴 대대시 없으니 예예 매거

Kedves hallgatóink, a búcsú ideje érkezett el. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Reméljük, hogy kellemesen töltötték idejüket a Dankó Rádiót hallgatva. Ha ez így van, és van még egy kis idejük, hát hallgassanak minket a folytatásban is. Köszönöm tehát még egyszer a figyelmet. Búcsúzom, Morvai Noémit hallották, viszont hallásra. Erdő, erdő, de szép kerek erdő. Boros Lajos zenekara játszik.

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Ezen a héten ismét stúdiókoncert itt a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Június 4-én 13 órától újra jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta különleges stúdiókoncertje, ahol Szőlősi Emese és Bányai Márton magyar nóta énekesek hozzák el legkedvesebb magyar nótáikat. A Nemzeti Összetartozás napján a szívhez szól nóták mellett hazafias melódiák is felcsendülnek, megidézve a magyarság összetartozásának erejét és érzelmeit. A művészeket Varga Jenő prímás és kiváló cigányzenekara kíséri. Hallgassanak minket élőben, egyenesben a Dankó Rádióban, vagy figyeljék a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalát is, ahol szokásunkhoz híven videó közvetítéssel is jelentkezünk. Tehát most csütörtökön, június 4-én 13 órától Jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velünk!
0: Stúdiókoncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja. Olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. Azt írják, a minisztériumi dolgozók jelentős része tisztességesen, szakmai alapon végezte munkáját, és nem tehető felelőssé az Orbán kormány bűneiért. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban is. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték. 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György a tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy a több mint 1000 dolgozóból azoktól várnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Szeptember elejétől az Országos Egészségbiztosítási Pénztár veszi át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását a Batthyány Strattmann László alapítványtól, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy az egyedi nagyértékű betegellátási támogatások akkor működnek jól, ha azok elsődlegesen állami, szabályozott, szakmai és átlátható finanszírozási rendszerben történnek. Mostantól Tordai Attila vezeti az Országos Vérellátó Szolgálatot. Az új főigazgató a működés átláthatóbbá tételét, a transzfúziós szabályozás korszerűsítését és a vérgazdálkodási rendszer fejlesztését nevezte meg fő céljai között. Az ügyészség kezdeményezte Molnár Zsolt volt szocialista országgyűlési képviselő letartóztatását, nyilatkozta a 24.hu-nak a politikus védőügyvédje. Molnárt befolyással való üzérkedéssel gyanúsítják, de ő minden tagad és panasszal élt a gyanúsítás ellen. Korábban előállították Őrsi Gergely második kerületi polgármestert is a második kerületi és a 14. kerületi önkormányzatot érintő ügyészségi akció során. A háttérben egy park fenntartási ügy áll. Továbbra is válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje. A város vasút állomása mellett tegnap omlott össze egy bontás alatt lévő 4-emeletes ipari épület. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit stabil, súlyos, életveszélyes állapotban több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított eljárást az ügyben. Ismét medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Szörligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik a szakemberek. És végül a várható időjárásról. Borult időre készülhetünk holnap, sokfelé lehet zápor, zivatar, néhol felhőszakadás sem kizárt. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós esőre kell készülni. Többfelé megerősödik a szél. Éjszaka 10-17, holnap a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, friss hírekkel holnap reggel 6 órakor várjuk Önöket itt a Dankor Rádióban.
0: Táncházban talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
4: Jó estét kívánok! Néhány nap múlva, június 4-e, a Nemzeti Összetartozás napja, és Halmos Béla a Táncház mozgalom első prímásának születésnapja. Az elkövetkező napokban Halmos Bélára emlékezünk, ma este felidézve hegedű játékát, holnap este őt magát hallhatják Éri Péter Népzene Határok Nélkül című műsorában, melyet megismétlünk, és június 4-én, Halmos Béla születésnapján pedig a Halmos Béla Vándordíjjal kitüntetett prímások felvételeiből válogatok. Június 4-én Budapesten a Hagyományok Házában az immár hagyományos Halmos Béla emlékkoncerten fiatal muzsikusok 1989-ben a Hungarotonnál megjelent, az a Szép Piros Hajnal című albumának zenei anyagát muzsikálják majd. Ezen az esten adják át a Halmos Béla Vándordíjat, valamint a Halmos Béla emlékérmet, amellyel a folklór és közművelődés területén végzett kiemelkedő szervezői és közösségi munkát ismerik el. Tehát június 4-én a Hagyományok Házában Halmos Béla, az a Szép Piros Hajnal című albuma csendül fel, csak úgy, mint most Táncházban című műsorunkban. A lemez, és így Táncházban című műsorunk is mezőségi, vajdakamarási táncdallamokkal indul, Halmos Bélát ifjú Csóri Sándor, Fekete Antal és Havasréti Pál kíséri.

Gyimesi és mezőségi dallamok következnek, Havasréti Pál játszik Ütőgardonon, majd Berec András énekel Halmos Bélával.

Kalotaszegi, majd mezőségi dallamok következnek Halmos Béla, az a Szép Piros Hajnal című albumáról, melyet június 4-én este a Nemzeti Összetartozás napján, Halmos Béla születésnapján meghallgathatnak a Halmos Béla emlékére szervezett koncerten is. Ezen az estén barátai és tisztelői Halmos Bélát ünneplik, aki idén lenne 80 éves, és átadják a Halmos Béla vándordíjat, azaz Halmos Béla hegedűjét egy évi használatra egy arra érdemes prímásnak, és itt adják át a Halmos Béla emlékérmet is a táncház mozgalomért végzett több évtizedes munka elismeréseként. A legényest Kelemen László és Havasréti Pál kíséri, a Ha kiindulsz Erdély felől című összeállításban pedig ifjú Csóri Sándor és Éri Péter muzsikál Halmos Bélával, az énekes pedig Sebestyén Márta.

Még két összeállítás szól Halmos Béla, az a Szép piros hajnal című albumáról. Forgatós dallamok Furuján Juhász Zoltán játszik, majd a magyar-szováti összeállításban Sebestyén Márta énekel, a Prímás Halmos Béla, a Brácsás Fekete Antal, a Bőgős pedig Havasréti Pál.

Kedves hallgatóink, Táncházban című műsorunkat a legendás Molnár utcai táncházban rögzített felvétel zárja, méghozzá Ádámosi lassú csárdás dallamok. Halmos Béla jó néhány évig volt a Kalamajka együttes prímása, akikkel minden szombat este hajnalig muzsikáltak a Molnár utcai táncházban. Ha tudják, énekeljék együtt a most felcsendülő dallamokat a zenészekkel és a Molnár utcai táncház résztvevőivel. Én már a munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gorzsás Gábor és adásmenedzserünk Dészabó Ágota nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Megérkeztem a stúdióba, köszöntöm hallgatóinkat, indul a Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Ebben a színes világzenei utazásban bejárjuk az egész földet, meg sok hazai muzsikát is játszunk. Ebben az órában például szól újra 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből. Adunk dalt a hét előadójától, Csík Jánostól és csapatától, a Csík zenekartól. Ezúttal felidézzük a 2009-es nagy sikert, a Most múlik pontosan című dalt. Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Szól még világzene ma este az első órában Venezuelából, Belizből, most pedig Angliából. Elsőként a Goblin Band felvétele szólt. Ez egy vadonatúj 2026-os világzene, The Wild Wild Berry.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó.

Frankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

0: Itt a Dankó Rádió és a Népek Dalai, a világzenei válogatás. A hét előadója nálunk Csík János és 2019-ben létrehozott zenekara a Mezzo. Persze nem csak a 2019-es koromról szólnak zenék, hanem korábbi klasszikusokat is felelevenítünk Csík Jánossal. A népzenész arról mesél most, hogy a magyar hallgatók egy része kezd visszatalálni népzenei gyökereihez. Vajon kellett-e hozzá, hogy a népzenei jazz, blues, illetve alternatív rock dalokon keresztül ismerjük meg újra? Erről beszél most Csík János.
1: Részben ez is egy fontos része volt ennek, de én biztos vagyok benne, hogy a táncszáz mozgalom, ami már 40 éve létezik, a művészeti iskolák, ahol elindulhatott a hangszeres és az énekelt dalok tanítása, egyre több embert érintett meg ez a muzsika. Az, hogy mi is a Csík zenekarral, ezt úgy már 10x éve inkább nem mondom ki, ezt az utat járjuk, ez fontos része volt, mert nagyon sokan így találtak rá a népzenére, és sok generációt tudtunk akár egy koncertünkön összehozni. Ugyanúgy ott volt egy nagymama, aki szerette a Halocsai katonadalokat, aztán persze még a Bőrgyek is, fiúk is azt kérték a legközelebbi koncerten, akik viszont a rockért jöttek oda, és ugyanúgy elvitték a szülők a gyerekeiket, vagy épp a feleségüket, és eldöntötték, hogy ha már az alternatív rock nótákért jöttek, tegyük fel a Kispál és a Borz nótájára, és meghallottak egy szép kalotaszegi erdélyi népzenét, vagy újra meghallgatják, nem fordulnak ebben, nem kapcsolják ki a rádiót, hogyha a népzene szól, nem meghallgatják. És ez a fajta nyitottságot tudtuk továbbadni, én azt hiszem, hogy összetett dolog, de mi is része voltunk ennek.
0: Csík Jánost hallottuk, ők zenélnek. Most a Dankó Rádióban egy több mint 10 évvel ezelőtti felvételről szól Kis Tibor közreműködésével. A Most múlik pontosan.

ringamat ringaton, míg ő landol egy almafán, az Isten kertjében almabort inhalál.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

Világzenei válogatásunkat hallják. Ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban, a héten nagyon sok magyar világzenével. Óráról órára adunk esténként öt hazait az elmúlt öt év terméséből. Kezdünk a Zűrös Bandával, aztán Cserepes Károly következik a Sunrise című felvételével 24-ből. Majd a Karaván Familia Romnyori című felvétele szól, amelynek címe magyarul Asszonyka, Feleség. A negyedik dalt az ötödik évszak játsza, egy Babits Mihály vers megzenésítése lesz ez, Ne rejtsd el címmel. A végén pedig a Szentendrei Söndörgő és a világhírű muzsikus Chris Potter közös 2024-es muzsikája szól majd a Dankó Rádióban. Öt magyar világzene az elmúlt öt év terméséből. Először játszik a Zűrös Banda, a dalban Bássics Branka énekel, Kákó Kolát.

Dani.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó rádióban éjfélig.

A népek dalait hallják, ez a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Folytassuk egy indiai előadóval, neve Raghu Dixit. Ő az ország egyik kiemelkedő kulturális és zenei exportcikke. Az énekes, zeneszerző, producer és filmzenei komponista. Zenekarával a Raghu Dixit Project-tel a hagyományos indiai dallamokat és a globális stílusokat, hangszereket, hangulatokat ötvözi. 2024-ben Sakkar címmel adott ki anyagot. Az előadó egy évtizeddel legutóbbi Jack Changa című korongja után tért vissza, mély személyes tartalommal. A 24-es korong dalai olyan neves közreműködőket vonultatnak fel, mint a többszörös Grammy-díjas amerikai banjo művész Béla Fleck.

az indiai vína játékos Rajesh Vaidya, vagy a Snarky Puppy formációból ismert Michael League, aki ötszörös Grammy-díjas amerikai zenész, producer. League egyébként több hangszeren is játszik, beleértve a basszusgitárt, gitárt és a billentyűs hangszereket. Az amerikai muzsikus pályafutása során számos művésszel dolgozott együtt, és jelentős hatást gyakorolt a modern jazz és világzenei szénára is. Ő közreműködik a most következő Gia Gia című tételben, amely egy gospel ihlette verzió. Következik az indiai Raghu Dixit zenekara Michael League közreműködésével egy Bollywoodra emlékeztető hangulatú dalban, amely azt mondják igazán mély érzelmi nyomot hagy, íme a Geya Geya szomáli nyelven.

utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai a Dankó rádióban éjfélig.

0: Rövidesen 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Hallgassunk vadonatúj világzenét a tengeren túlról.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat! Folytatódik a Népek Dalai. Ez a világzenei válogatás egészen éjfélig. Korábbi műsorainkat a mediaclick.hu oldalon találják meg. Ebben az órában is adunk, ahogyan egész héten, óráról órára, öt magyar világzenét az elmúlt öt év terméséből. Szólmuzsika a hét előadójától, Csík Jánostól, ezúttal egy Csík zenekar felvétel 2005-ből, egy Lovasi András feldolgozás, a De szeretnék. Jó rádiózás mindenkinek továbbra és ma estére. Hamarosan szól világzene Kanadából, most pedig az Egyesült Államokból Sabine McCalla muzsikáját hallgatjuk. Ez egy vadonatúj 2026-os dal, Tall Lonesome Cowboy.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádió.

0: Világzenei válogatásunkat hallják a Népek Dalai szól a Dankó Rádióban. A hét előadója Csík János, hogy van-e folyamatos újradefiniálás magukban arra, hogy kik ők és mit csinálnak, erről mesél most a népzenész.
1: Sokszor elgondolkodik az ember azon, hogy folyamatosan változó zenei, akár a könnyű zenei világra, vagy épp a szórakoztató iparzenéjére tekintve, hogy vajon mi már régi szekerek vagyunk, vagy hogyan tudunk újra frissülni, vagy újra rátalálni a fiatalok kedves ritmusaira. Épp ezért jó ki kell találni, hogy mi is az, amit mi csinálunk, és nagyon sokszor felkérések kapcsán jön ez a kérdés. A Dal című műsorba hívtak minket, és gondolkodtunk, hogy nekünk van ott helyünk, vagy hogy tényleg már most már oda tartozunk, tehát hogy mindig vannak ezek a kérdések. Lehet, hogy már a korom miatt is van, de úgy vagyok, hogy ha az értékes jó zenéket játssza az ember, amit önmaga azt gondolja, hogy az most a népzene szép dallamaira, vagy azokra a dalokra, amiket jól megírtak akár a könnyű zenében is, mi azt tovább visszük és éltetjük, akkor nem kell újra keresnünk újabb utakat. Ha van már egy jó útunk, akkor tegyük azt, minél igényesebben és hitelesebben próbáljuk ezt előadni.
0: Csík Jánost hallottuk. Következzen most egy klasszikus a zenekartól, a Csík zenekartól 2005-ből. Ez a De szeretnék című Kispál feldolgozás.

világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A héten nagyon sok magyar világzenét hallanak nálunk. Következzen most is egy csokor, 5 magyar világzene az elmúlt 5 évből. Elsőként meghallgatjuk Robi Lakatosa és a lengyel Gang Tangó közös lemezének egyik dalát, Tangó szól persze már is. Aztán a Besodromtól jön az Afrika. Harmadiként az Etnorom dalát adjuk, Nem hagynak táncolni címmel. Utána Szabó Balázs bandája játszik, 2024-es lemezükről szól a Majd című felvétel. Majd a végén a Poklade zenekar Plava Lampa Trepéri, vagyis a Kék Lámpa Villog című dalát hallgatjuk. Következzen 5 magyar világzene az elmúlt 5 évből, elsőként Robi Lakatostól, a Dankó Rádió előadói díjával kitüntetett művésztől. A Gang Tangó közreműködésével készült ez a lemez, ennek egyik dala a

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó rádióban éjfélig.

A Dankó Rádió világzenei programját hallják, a népek dalait. Következzen most a Benini Angeli Kidjo. Az énekesnő a BBC szerint az 50 legjelentősebb afrikai személy egyike. Apja muzsikus, édesanyja koreográfus és színházi rendező volt. Kidjo édesanyja révén 6 éves korában már színpadra lépett, de az énekesnő soha nem volt purista. Gyerekkorában Beninben, abban a kis függőleges síkban, Togó meg Nigéria között Afrika nyugati partvonalán, szóval Beninben a családja révén a zenére tette fel az életét. Megismerte a közeli falvak hagyományos népi muzsikáit, de emellett az Amerikából importált rock and roll is megérintette. Otthoni oktatása arra ösztönözte, hogy arról fantáziáljon, hogy milyen lehet Benin határain túl, milyen lehet a világ. Azóta persze ki is nyílt számára a világ. Első szólólemeze 1981-ben jelent meg, azóta jó néhányat kiadott már, de nem csak a zenében otthonos. 2002 óta ő a UNICEF jószolgálati nagykövete. Létrehozta a Botanga alapítványt, ami az afrikai lányok közép- és felsőfokú tanulmányait támogatja. Következik most egy dal 2018-as lemezéről. Angeli Kidjo énekel, ez a Once in a Lifetime.

0: Rövidesen 11 óra folytatjuk a népek dalait. Ez a világzenei válogatás vadonatúj muzsikával Belgiumból.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek, folytatódik a népek dalai. Ez a világzenei válogatás egészen éjfélig a Dankó Rádióban. Örülök, hogy bennünket hallgatnak. Hamarosan jön egy újabb zene a hét előadójától, Csík Jánostól és csapatától, a Mezzótól. Adunk aztán öt magyar világzenét az elmúlt öt év terméséből, és hallunk ma este még világzenét a Dankó Rádióban, például Nagy-Britanniából és Írországból is. Most pedig irány Belgium, a Sonico felvétele szól, a Kelaparen, vagyis Hagyd abba!

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

0: A Dankó Rádió világzenei programja szól a népek dalai. A hét előadója nálunk Csík János. Annak apropóján 2019-ben új zenekart hozott létre, ez lett a Mezzo, és gyorsan ki is adták első nagy lemezüket. Ennek egyik daláról, a Fény felé című felvételről mesél most Csík János.
1: Ez egy kedves felkérés volt a debreceni Bábszínház. Megkért egy mesedarabhoz, hogy írjak zenét, és sok egyéb más dallam mellett ez nekem nagyon kedves volt ez a dallam, és ott a mese szerint egy kicsit másról szólt a történet, hiszen egy kislányról volt szó, akinek a szeretet kapcsán el kellett válnia, vagy el kell dönteni, hogy elveszíti, vagy nem veszíti el, de ezért dönteni kell, hogy szeret, vagy nem szeret. Tehát egy ilyen érdekes történet, de a szöveg szerint ott nem volt feladat, tehát egy szöveg nélkül muzsika volt. Én úgy éreztem, hogy ezt azért csak meg kéne valahogy énekelni, és megkértem Szabó Balázst, akit a Szabó Balázs bandája kapcsán sokan ismernek, hiszen mi régről ismertük egymást a Kecskeméti Círóka Bábszínházból, meg hát együtt dolgoztunk, mi volt, hogy hegedűnő is tanítottam. Én megkértem, hogy írjon rá szöveget. Ketten így összesóhajtottuk ezt a zenét, végül is így született meg.
0: Csík Jánost hallottuk, és akkor következzen is a dal a 2019-es első lemezről. Az előadók Csík János és a Mezzo, a szerzők ugye Szabó Balázs és Csík János. A dal címe A Fény felé.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Figyelünk a hazai muzsikákra is, következzen most 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből. A Csalga nyitja a sort, egy Zagyva Tamás szerzeményt hallunk tőlük, utána játszik a Pannonia All Stars Ska Orchestra, Sej Búza a dal címe. Majd következik a Makám, és tőlük az Isten látja című felvétel. Utána egy görög nyelvű felvétel szól, de a formáció hazai, a Mely Bár játszik majd. A végén pedig Laposa Julcsit hallgatjuk, és zenekarát persze, Nem járok én sírva című daluk szól. Elsőként játszom a Csalga, ez tőlük a Szabadon.

Itt a Dankó Rádió és a Népek Dalai a világzenei válogatás. Következzen a Trinidad Tobagói Calypso Rose, aki 1940-ben látta meg a napvilágot. Már 15 éves korában dalokat írt, de az egyház próbálta megállítani. Azt súlykolták, a zene, a calypso a férfiaké. Erre az ő válasza az volt, hogy az Úr megajándékozta, és nem szeretne bolondos szűzzé válni, aki eltemeti tehetségét. Nos, szerencsére nem is így történt. Bár a calypso vidám műfaj, szövegeiben mégis ott a lírai finomság humorral keverve. Calypso

Róz azt mondja, ez a műfaj a táncé, de a mesemondásé is. Mentora annak idején maga Bob Marley a reggae királya volt, vele három alkalommal is turnézott. Az énekesnő azt mondja, rendkívüli személyiség volt, nagyon könnyen inspirálta őt, és kiváló zeneszerzőnek tartotta. Következzen most egy dal Calypso Rose 2018-as lemezéről, ez a Voodoo Leilu.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazin.

Lassan-lassan éjfél, véget ér nem sokára a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Én köszönöm figyelmüket, ha tetszett a program, holnap este 9 órától hasonló zenei összeállítással várom majd hallgatóinkat. A himnuszt követően kezdődik mindjárt az éjszakai dalcsokor, én pedig búcsúzom a gyártásvezető Sztrányolszky Imre és a hangmérnök Fóti Tamás nevében is. A Népek Dalai szerkesztőműsor vezetőjét, Szabó Tamást hallották. További jó rádiózást!

Magyar Zene Rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Gott

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

eszem az, az édes pici szádat, hisz a bandot ingyen mégsem muzsikálhat, nem zörög a haraszt,

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Itt hagyom a falutokat. De önök ne hagyjanak itt minket, hallgassák továbbra is a Dankó Rádiót, hiszen most kezdődik 1 órás zenei összeállításunk, a Húsz csak prímás. Itt hagyom a falutokat, Balázs Árpád és Éltető Ákos hallgatójával kezdjük a mai adást. Nem sokára Újvári Marikát és Balázs Tamás zenekarát hallhatjuk. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból a 2025-ös esztendőből. Utána archív felvételről, Rózsa S. Lajos dalról, Perint partján és Asszonykám arra kérem címmel. Tartsanak tehát velünk, már is kezdődik a Húsz csak prímás.

kábellel kemelnem az obszén másnak. Szerettem a jó partigány, szerettem a nótás kislány, szerettem.

rendül a nóta, ezzel a dallal folytatjuk adásunkat, mely Kéler Béla és Adorján Sándor szerzeménye. A dalt Simon Boglárka és Jenei Gábor éneklik majd nekünk, Budai Sándor és zenekara muzsikál hozzá. Aztán Tordai Zoltánék játszanak, Farkas Rozika pedig egy frissel érkezik, mely Szerdahelyi János és Marcali Frigyes szerzeménye, Répa, Répa, Sárga Répa.

folytatásban egy gyulai, majd két budapesti dankóklubos felvétel szól. Az egyik budapesti Berkes Jánossal készült, valamint Német Csicsó József zenekarával a Thália Színházban még 2014 májusában. Badacsonyi Kéknyelűt és Lakodalom van a mi utcánkban címmel hamarosan énekel nekünk a művész úr, de előtte még egy művésznőt is meghallgathatunk, szintén a Thália Színházból. Ez a felvétel azonban egy évvel később, 2015-ben készült. Kalina Enikőtől a Hallod-e nótás füttyös szép madár című frisst halljuk Lakatos Miklós és zenekara társaságában. De a sort hallgatóval kezdjük, ifjabb Magyar Imre és Kodai László dala következik, Én is hittem egyszer. Budai Beatrixnak Jónás Géza együttese muzsikál.

helyett. Az érted, mert megláttam, hogy óta benszék leányban. Tüzet rakott, eszem adta, lobogott, és amint raktam,

Jaj, de nagyon régen volt. Ez volt Bihari János csárdása Bangó Margittól és Vörös Kálmán zenekarától. Előtte Balázs Pétert hallhattuk, aki 2024-ben karinti gyűrűt vehetett át. Ifja Berki Béla ézenekara muzsikált a művész úrnak, Szabadi Frank Ignác megzenésített Petőfi Sándor versében. A folytatásban pedig itt a Dankó Rádió Húscsak prímásában Koltai László dalol, Nincsen rózsa tövis nélkül. Ez a címe Solti Károly és Agyagfalvi Hegyi István hallgatójának, amelyet Nyári László zenekara játszik el nekünk. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból való a felvétel, mely után majd egy csárdást énekelhetünk, akár Koldai Zoltánnal. Nem jó mindig minden este a fonóba eljárni. Dankó Pista és Pósa Lajos csárdását Mészáros Tivadar zenekara játsza el 1985-ből, nem sokára, itt a Dankó Rádióban.

0: viselem.
1: Ica, rica, kukorica. Gáti Pál lesz majd az előadója, Barta Henrik és Kubányi György frissének. 2016-ban készült a felvétel Terék Józseffel és zenekarával. Előtte Járóka Sándor együttese muzsikál, Solti Károly pedig elénekli nekünk Dóci József csárdását, mi szerint nátfedeles kisházikom.

Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. Balatoni dal, 2×2 sosem 3, ördög bújta vonóba, ezek a dalok következnek. A friss Lepsényi Pergel Géza és Németh Gyula szerzeménye. Egy 2015-ös felvételről szól, hamarosan Benedek Fikatarintól és a Rajkó zenekartól. A Csárdás, Tasnádi László és Heródek Sándorné szerzeménye. A 2×2 sosem 3 című dal nem sokára Madaras Gábortól és Rózsa Béla zenekarától hallható. Az első magyar film operett 3-1 szerelem javára 1937-ben készült, nos ennek a zenéje a Balatoni dal, mely Ábrahám Páli és Harmath Imre andalgója, nem sokára Szigeti Felcsi dalolja, és Bergi Péter zenekara játsza nekünk. De előtte még jöjjön a 2024-es év magyar nótája szavazásunk 5. helyezettje, Balázs Árpád és Farkas Imre hallgatója. Már is Fonyó Barbara énekel, és Tordai Zoltán zenekara játszik.

Az Árfatányér. Mikó Istvántól hallgathatjuk meg Nádor József és Huber Gyula csádását. Ifjabb Sárközi Lajos prímás zenél majd együttesébe, az a prímás, aki 2023-ban átvehette a Dankó Rádió cigányzenei díját. Nádor József és Huber Gyula csádása előtt Balázs Árpád és Antal Iván dalgója is meghallgatható itt a Dankó Rádióban, méghozzá Bokor Jánostól, a 2023-as esztendő életműdíjasától. De van még egy díjazottunk, aki szintén dalol nekünk a folytatásban, ő Hatvani Kis Gyöngyi, ő is 2023-ban vehette át a Dankó Rádió elismeréseként a Magyar Nóta díjat. Simkó Gusztáv és Sasi Csaba hallgatója következik a művésznőtől, valamint Jónás Géza zenekarától. Elmegyek a templom mellett.

Kedves hallgatóink, hamarosan véget ér a mai Húscsak Prímás, így hát el kell búcsúznom önöktől. Teszem ezt valamennyi kollégám nevében. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és reméljük, hogy jól érezték magukat az elmúlt egy órában is a Dankó Rádió mellett. Maradjanak még, ha idejük és kedvük is engedi. Itt a Húscsak Prímásban még Ráduj Árpád játszik nekünk Gordonkán. Murgács Kálmán Kisasszony napjára elszállnak a fecskék című dalával búcsúzunk. Minden jót kívánok, Morvai Noémit hallott.